0: tartják szövetségemet, fiaid, és a parancsokat, melyekre őket tanítom, akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökre. Kiválasztotta az Úr magának Siont, lakóhelyéül kívánta. Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a kívánságom. Eleséggel gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel. Papjaira az üdvösség palástját terítem, és szentjei újjongva újjonganak. Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek fölkent királyomra. Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igaz esküdtett az Úr Dávidnak, örökre megerősíti az ő királyságát. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, amelyeket a földön végbe vitt.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz. Aki az Úrházának kapujába, és hirdesd ott ezt az üzenetet. Mondd, halljátok az Úr szavát, Júda egész népe, akik beléptek a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a mindenható Úr, Izrael Istene. Tegyétek jobbá utaitokat és szándékaitokat, és én ezen a helyen veletek lakom. Ne bízzatok az ilyen csalóka szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Ha jobbá teszitek utaitokat és szándékaitokat, ha ember és embertársa között igazságot tesztek, és ha nem nyomjátok el a törvényt, az árvát és özvegyet, és nem ontotok ártatlan vért a szent helyen, sem más istenek után nem jártok romlásotokra, akkor veletek lakom e szent helyen, ezen a földön, amelyet atyáitoknak adtam mindörökre. De lám, ti hazug beszédekben bíztok, amelyek mit sem használnak nektek. Loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan esküdtök, tömjént áldoztok Baálnak, idegen istenekhez szegődtök, akiket egyáltalán nem ismertek. Aztán mégis eljöttök ebbe a templomba, és azt mondjátok, biztonságban vagyunk, olyan biztonságban, hogy továbbra is elkövethetjük ezeket a gonoszságokat. Hát rablók barjangjának tartjátok ezt a házat, amely az én nevemet viseli? Vagy azt hiszitek, hogy támvak vagyok? Mondja az Úr. Menjetek el csak Silóba, arra a helyre, ahol egykor szentélyt szereztem nevemnek. És nézzétek meg, mit tettem vele népemnek, Izraelnek gonoszsága miatt. Most tehát mivel ilyesmit tettetek, mondja az Úr, és bár fáradhatatlanul beszéltem nektek, de nem hallgattatok rám, szüntelen hívtalak benneteket, de nem válaszoltatok, ezért úgy bánok ezzel a házzal, amely a nevemet viseli, és amelyben annyira bíztok, meg ezzel a hellyel, amelyet nektek és atyáitoknak adtam, mint ahogy Silóval bántam. Elvetlek benneteket a szemem elől, ahogy elvetettem testvéreiteket, Efraim egész nemzetségét. Te meg ne imádkozzál ezért a népért, ne könyörögj, és ne járj közben értük. Ne próbálj unszolni, mert úgysem hallgatlak meg. Nem látod, mit művelnek Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin? A gyerekek fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok meg tésztát dagasztanak, hogy kalácsot süssenek az ég királynőjének. Az idegen isteneknek italáldozatot mutatnak be, és ezt mind az én bosszantásomra. Vajon engem bosszantanak-e, mondja az Úr, nem inkább magukat szégyenítik meg vele. Ezért ezt mondja Isten az Úr. Haragom és indulatom rázúdul erre a helyre, az emberekre és az állatokra, a mező fáira és a föld gyümölcseire. Égni fog, és egykönnyen nem alszik ki. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála!

0: Hát rablókbarlangjának tartjátok ezt a házat, amely az én nevemet viseli. Házam minden nép számára az imádság háza lesz. Ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Házam minden nép számára az imádság háza lesz.
1: Olvasmány tiszteletre méltó Szent Béda áldozó pap szent beszédeiből. Az Úr születésének, ige hirdetésének és halálának boldog előfutára az égiek előtt is méltón tett tanúságot küzdelméről. Ahogy a Szentírás mondja, bár az emberek szerint kínokat szenvedett, halhatatlansággal teljes mégis reménye. Méltán ünnepeljük mennyei születésnapját díszes ünneppel, hiszen maga tette ünnepélyessé szenvedésével, és ékesítette fel piros vérének ragyogásával. Méltán tiszteljük emlékét lelki örvendezéssel, hiszen az Úr mellett tett tanúságot a vértanúság pecsétjével szentesítve azt. Nem szabad ugyanis kételkednünk abban, hogy Szent János a börtönt és a bilincseket megváltónkért vállalta. Az ő tanúságtevő előfutára volt, és érte adta életét is. Bár üldözője nem követelte tőle, hogy Krisztust megtagadja, hanem hogy hallgassa el az igazságot. Ő mégis Krisztusért halt meg. Krisztus ugyanis maga mondja, én vagyok az igazság. Krisztusért ontotta vérét, aki az igazságért áldozta fel magát, ő, aki Krisztus születéséről, ige hirdetéséről, keresztségéről előbb a saját születésével, ige hirdetésével és kereszteléssel tett tanúságot. Előre jelezte a szenvedését is, amikor megelőzte őt a szenvedésben. Ez a kiváló és nagy férfiú a bilincsek hosszantartó, nyomasztó terhe után földi életének végét véreontásával pecsételte meg. Aki az égi béke szabadságának a jó hírét hirdette, azt a gonoszok bilincsbe verik. Aki a világosság tanújaként jött, azt a börtön homályába zárják. Őt, aki méltó volt arra, hogy maga a világosság Krisztus égő és világító lámpának nevezze, a saját vére kereszteli meg azt, akinek megadatott, hogy megkeresztelje a világ megváltóját, hallja fölötte az atya hangját, és láthassa a leszálló szent lélek ajándékát. De nem esett nehezére, sőt könnyű és kívánatos volt számára, hogy ide tartó kínokat szenvedjen az igazságért, mert tudta, hogy ezekért az örök boldogság jutalma vár rá. Az ilyen kiválasztottak kívánatosnak tartották, hogy a természeti kényszerűségből elkerülhetetlenül fenyegető halált Krisztus nevét megvalva az örök élet koszorújával együtt várják. Jól mondja erről az apostol. Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte. Azért mondja Krisztus ajándékának, ha a választottak érte szenvednek, mert ugyancsak ő tanítja, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Heródes király elfogadta embereivel Jánost, és megkötözve börtönbe vetette. Testvérének a felesége Heródiás miatt, akit feleségül vett. Elküldte a hóhért, aki lefejezte Jánost a börtönben. Testvérének a felesége Heródiás miatt, akit feleségül vett.
2: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élik, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt, ki jó atyám, és egy szülött örök fiát,

0: Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom. Elmémet segítsd, és megtartom törvényeidet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel. Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennük. Egész szívemet tanításod felé fordítsd, és ne a fösvénységre. E hiába valóktól fordítsd el szemem, a te utadon éltess engem. Erősítsd meg szolgádnak tett ígéretedet, amelyet a téged félőknek adtál. Enyhítsd kínos szégyenemet, amitől rettegek, csak a te ítéleteid örvendetesek. Ezért kívántam úgy tanításodat, hogy igazságoddal éltess engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Parancsaid ösvényén vezess, Uram! Aki az Istent keresi, nem szűkölködik. Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden Isten félőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az Isten félő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki az Istent keresi, nem szűkölködik.
1: Keresd a békét, és járj annak útján. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rá. Az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásokat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. megőrzi minden csontjukat.

és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most

0: Családabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tettei szerint. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg szolgádat a bűntől. Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szereteted tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. A barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed, ha beteg vagy és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istenem.

0: Hírperce.
1: Új kötet jelent meg a katolicizmus kínai történetéről. Leo pápa köszöntötte a toszkánai Amita hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Zarándoklatot szervez a Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptemberben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Katolikus Egyház történetének kutatása Kínában címen megjelent a kínai vallási kulturális kiadó új kiadványa. A mű Luigi Ging professzor és Shanghai Li docens több éves kutatásának eredménye, amely a Yuan dinasztiától a 20. század közepéig követi nyomon a katolicizmus fejlődését Kínában, közli a Fidesz. A 28 tanulmányból álló kötet a kínai katolikus egyház fejlődésének intézményi és regionális története mellett bemutatja kiemelkedő személyiségeit is. A kiadvány szisztematikusan rekonstruálja a katolikus egyház elmúlt 600 évének történelmi fejlődését Kínában, különös tekintettel olyan kulcsfontosságú témákra, mint az egyházmegyék kialakulása, valamint az inkulturáció folyamata és a kortárs kérdések. Így fontos forrás lehet a vallás és egyház történeti kutatásban. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A helycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte. Tájékoztattak az eseményről a domonkos nővérek. A mozgalom ezúttal nem hosszabb zarándokútra, hanem bemelegítő programra hívja a fiatalokat. A Mária út egyesület által kezdeményezett egy úton zarándoklat szervezői hívták meg a domonkosokat, hogy velük együtt vegyenek részt a hagyományos Vasvárra tartó zarándoklatukon. A kolostort is az 1250-es években domonkosok alapították, építették. A domonkosság hív minden fiatalt ide, hogy találkozzanak egymással, megismerjék a domonkosi múltat, és erősedjenek krisztusi identitásukban, hogy találkozhassanak olyan fiatalokkal, akik a keresztény jelzőt nem csak viselik, de meg is élik azt. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő névébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem teljes szerint.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyi Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóban jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Örök ige részt vett a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13:10. Lelkiség irodalom 13:15. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13:25. Perikópa, Kocsi György atya Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14:25. Lelkiség irodalom 14:30. A hírpercek és az imaláns után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Tanúságtétel című műsorunk 16:00 jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelv adása 16:25. Körkép, regionális magazin 16:50. Molnár János atya tanítása az augusztusi fatimai engesztőli imaesten 17:00 kezdett el. Még is szeretni Gyökösi Endre tanítása 17:35. Szentmisét közvetítünk Budapest Felső Krisztusvárosi Keresztelő Szent János templomból 18:00. A Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk 19:00. Ilyenek a mennyek országa, Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19:25. A hírpercek és a ráng után kiáltás, imádság a nemzeti kegyhelyekről 20:00. Barsi Balázs atya homiliája Széchenyből az évközi 20. vasárnapon 20:16. Szombatesti beszélgetés, Egri Zsuzsa műsora 21:00. Katolikus társadalmi tanítás, Horváth Pál műsora 21:40. Talentum, beszélgetések életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Az igazság szabad, tehát ez Marsi Balázs atya elmékelése 23 óra 20 perckor. A Zsolosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger, s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugaraszt szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalamb búg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: A Mohácsi csata 500 éves évfordulóján 2026. augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban, fogadalmi emléktemplomban közösen mutatnak be szentmisét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai. A Pesterzsébeti Szent Lajos templom búcsúja augusztus 30-án vasárnap lesz, melyre szeretettel hívnak mindenkit. Medvecki Miklós, a francia nyelv és kultúra jó ismerője, balatonkenesei plébános lesz a celebráns és szónok, aki Szent 9. Lajos francia király nagy tisztelője. A 9:30-kor kezdődő ünnepi szentmisét körmenet követi. Azután a plébániai tánccsoport bemutatója lesz a templom bejárata előtt, majd szeretett vendégség, és végül a csepeli sekrestye színpad rövid templomba illő mesejáték előadása zárja a programot. Különlegesség, hogy a körmenetet lezáró szentségi áldás után minden jelenlévő együttesen kap még egy áldást a templomhoz tartozó Szent Lajos csonterekjével. Helyszín 1204 Budapest, Damjanics utca 45 szám, illetve Szent Lajos tér 1. Szeretett Láng Fesztivál Budapesten. Augusztus 29-én szombaton 9 órától. A helyszín Mária Remetei Kegytemplom, Kisboldogasszony Bazilika parkja. 1029 Budapest, Templomkert. A program 9 órától köszöntő, 9:15-kor kezdő dicsőítés, majd 9:35-től örvendetes rózsafűzér, 10:30-től szentmise, melynek főcelebrása Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? 11:45-től ebédszünet, majd 12:40-től rövid dicsőítés, Kis László tanúság tétele a megtéréséről. 13:00-kor Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános, az egyéni templomi szentségimádás elindításának lelki és szervezési alapjairól tanít. 13:55 tanúságtétel, ének. 14:15-től Szabó József atya korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít. 14:55-kor rövid szünet. 15:15-től Szabó József atya tanításának második része. 16:00-17:00 dicsőítő szentségimádás. A szentségimádást vezeti Kemenes Gábor atya. A közbenjáró imaszolgálatot szervezi az Új Szív Közösség. Zenei szolgálat, Eukariszt együttes és a Kids. Részletes program a szeretetlang.hu oldalon található. Szeretettel hívják és várják a zarándokokat. Kérik a zarándokbusszal érkezőket, hogy ezt a parkolás miatt előre jelezzék a plusz 3630-205-8170-es telefonszámon.
0: Programajánlót hallottak.

Móra István édesanyámnak. Csendes alkonyat volt, ahogy hazaértem. Ave Máriára harangoztak éppen. Ültél a ház előtt a régi kis padon, könnyekkel szemedben, sóhajjal ajkadon. Letérdeltem eléd, közelről néztelek. Úgy eltévedt rajtam jóságos két szemed. Kerested a régi derült vonásokat, ragyogó szemeim, bevető arcomat. Az arcom oly törött, a szemem sem ragyog. Miről is tudtad meg, hogy a fiad vagyok? Hazajöttem, anyám. Beteg vagyok, lelkem. Anyai szerelmed, gyógyítson meg engem. Taníts meg engemet még egyszer nevetni. Taníts meg remélni. Taníts meg szeretni. Vigy el, ahogy régen, az első misére. Mutasd meg még egyszer az utat, az égre. Ugye megvannak még a glóriás szentek, akik én rám és én nálam is még többet szenvedtek. Mutasd meg őrizőm, az Isten bárányát, mondd, hogy csókoljam meg a feszület lábát. A nagy kereszt alatt térdeljünk le ketten. S mondjuk el, mint régen, hiszek egy Istenben. Móra István.

0: imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Lord. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához: íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt: íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istenünk, Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezünknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, elsőbetett látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott át a méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: pecar, cura-nos a nossa paz, ao que veio para a segunda e a camada. Amém.
1: Az örvendetes rózsa küzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál!

0: szülted.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér, negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária.

0: Szerelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézus,

0: Jézusra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Az Atya,

0: Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

fáj nagyon. Nem tudhatod. Mégis fáj nagyon. Tenyérnyomod zúzott arcomon. Nem gondolod. Mégis létemen örök pecsét lett a félelem. Nem hinnéd, de minden évszakon nincsen éjem, nincsen nappalom, mikor egy-egy szó vagy mozdulat ne riasztan a régmúlt árnyakat. Fájdalmam és hittelen jajom süket fülbe hullott egykoron. Nem volt senki földön, vízben, égben, aki egyet szólt volna védelmezőn értem. Gyermek voltam, tágra zárt pillákban merengtem magamban, örökvárba zártam, mert a mennybe hiába is néztem. Nem találtam megmentőt a fényben, folyton fáztam, beteg lett a vesém, nem kaptam meg álomhívó mesém. A kastély sötét szellem folyosóján mehettem szükségre örök éjfél órán, minden éjjel kísértett a halál. Sok gyerek közt emésztett a magány, nem érdekelt ám, de ma is fáj nagyon, cipőt, kemény talpa járom csontomon, felrepett szemhéjam vére számba folyt, nyűszítve nyeltem a pirosló sikolyt, asztal tetején a szék, és rajta ott, rémületbe zárva némán haldoklok, lepedő van rám terítve, várom az ütést, ökölterít földre, nincsen menedék. Elmondjam-e neked? Nem tudom, milyen volt a gyermek otthonom. Szavak arra talán nincsenek, milyen az, ha retteg egy gyerek. Milyen az, ha remény semmi sincs. Milyen az, ha léted poklodon bilincs. Milyen az, ha múltad soha nem is volt. Milyen az, ha jövőd szürke, halva holt, élő halott, abortált nulla hullalét. Mikor élsz-e, halsz-e, egyre megy. Nem te hit? Nem hiszem, hogy tényleg tudni akarod, milyen az, ha nincsen őrző angyalod, akit bajban minden gyerek hív. Milyen az, ha Istenedért sírsz, de ő hallgat, nincsen szava sem, étlen szomjan vernek, zihálsz csendesen, pedig egy-egy jó szó ennyi volna csak legvakmerőbb vágyad. S hogy ne bántsanak, kenyérből és vízből épp csak elég legyen. Ne csábítson veszni, részvétlen sírverem. Nem tudhatom, milyen lenne az, ha szerettek volna, s telám zöld tavasz. Nem tudom, nem értem, miért fáj nagyon, hogy mindez megtörtént, s írom gyalázatom.

0: Hírperce.
1: Újabb rekordot döntett a Camino de Santiago 2026-ban. Tanévnyitó értekezletet tartottak a Hajdúdorogi Főegyház megyében. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Figyelemre méltó mérföldkőhöz közeledik a Camino de Santiago, a Szent Jakab sírjához vezető zarándokúton 2026-ban újabb éves rekordszámot érhetnek el, miközben Santiago de Compostela a 2027-es szentévre készül, írja a Zenit. A zarándok iroda adatai szerint idén eddig több mint 363 ezer zarándok kapta meg a Compostellát, mintegy 6%-kal többen, mint a 2025-ös azonos időszakban. Ha a tendencia folytatódik, az idei lehet az ötödik egymást követő rekordév. Egy évtizeddel ezelőtt a zarándokok kétharmada a francia úton érte el Santiagót, ma már csak 42,8%-uk választja ezt az utat. A pandémiát követően az El Camino kiszélesítette nemzetközi hatókörét. A spanyolok aránya 39%-ra csökkent, így a külföldiek vannak többségben. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a Hajdúdorogi Főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a Hajdúdorogi Főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdudorogi érsek metropolita. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, egy édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsó Szent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalómé illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenjék Jézust. Kora reggel értek a sírhoz, amikor a nap éppen fölkelt. A hét első napja volt. Így tanakodtak egymás közt. Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratától? De amikor oda néztek, látták, hogy a követ már elhengerítették, pedig igen nagy volt. Erre bementek a sírboltba, és észrevették, hogy ott jobb felől egy fehér ruhába öltözött ifjú ül. Nagyon megijedtek, de az bátorította őket. Ne féljetek! A názereti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt. Nincs itt. Nézzétek, itt a hely, ahová temették. Most pedig siessetek, vigyétek hírül tanítványainak és Péternek. Előttetek megy Galileába. Ott majd viszont látjátok, amint megmondta nektek. Azok kijöttek a sírból, és futásnak eredtek, mert nagy ijegység és rémület fogta el őket. Félelmükben senkinek sem szóltak a dologról. Miután a hét első napjának reggelén föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő menten hírül vitte azt a gyászoló és síró tanítványoknak. Mikor azok meghallották, hogy él, s hogy ő látta, nem hitték el neki. Ezután idegen alakban megjelent kettőnek közülük útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt, de nekik sem hittek. Végül a 11-nek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadása után látták, nem hittek. Azután így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. A hívőket ezek a jelek fogják kísérni. Az én nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak, nem árt meg nekik. Betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Azok pedig szétszélettek, és mindenütt hirdették az igét. Az Úr együttműködött velük, és tanításukat csodákkal kísérte és hitelesítette.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 29-e. Nem bírtuk tovább elviselni. Ezt Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt első levelében olvassuk, a 3. fejezet első versében. Nem bírtuk tovább elviselni. Ez a levél talán az Új Szövetség legkorábbi könyve. Pál Korintusban, a Cselekedetek 18. fejezete szerint, tehát Pál Korintusban írta az Új Szövetség első iratát, Krisztus után úgy 50 körül. Az aggodalom és az öröm szülte meg ezt a levelet. Pontosabban fogalmazva, ezeket a körülményeket használta fel Isten lelke. Pál aggódott főként Isten ügye iránt. Tudta, hogy az Úr kezében van az evangélium hirdetése, mégis tudni akarta, hogy nem volt-e hiába való a fáradozása Tesszalonikiben. És az ottani testvérek az üldözések ellenére kitartottak-e? Milyen emberi képet fest az apostolról az ige? Ugyanis ez az aggódás már-már elviselhetetlenné lett. És az apostol nem győzte tovább türelemmel, ezért elküldte Athénból Timóteust, hogy hírt halljon a tesszalonikai gyülekezetről, és munkatársa által tovább bátorítsa őket. A jó hírek, amiket Timóteus hozott, megvigasztalták, örömre hangolták, aki felüdült. Ez a bizonyosság adott neki erőt a továbbiakhoz. Adj, Uram, olyan szigeteket az életben, amikor bizonyossá lesz számunkra, hogy munkánk nem hiába való, sem a hétköznapokban, sem a te ügyedben járva. Add meg azt is, Uram, hogy egymást fel tudjuk üdíteni örömünkkel és szilárd hitünkkel, ahogy Pált is felüdítették a tesszalonikai testvérek. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Alkalmatlankorók vagyunk. Az imádság nem csak érzés, amelyet ápolnunk kell, hanem gondolkodásmód. Az Isten atyaságára való támaszkodás és az Isten gyermekeinek szabadságában való élés az a simpár, amelyen életünk megtanulhat előre haladni. És hogy hogyan állunk ezzel a két dologgal, az Isten atyaságára való támaszkodással és a gyermeke szabadságával Jézus tanítást ad. Mondjuk, olvassuk Lukácsnál, hogy valamelyiketeknek van egy barátja, és az éjfélkor bekopog hozzá ezekkel a szavakkal. Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy barátom, és nincs mit enni adnom neki. De az kiszól, ne zavarj, az ajtót már bezártam, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk, nem tudok fölkelni és adni neked. Mondom nektek, ha azért, mert a barátja nem kell fel, hogy adjon neki, amiatt, hogy nem tágít, mégis fel kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. A leggyakrabban visszatérő kifejezés a barát ebben a példázatban. Megértjük az üzenetet. Az ember egy baráti kapcsolat alapján lép be és marad meg az imádságban. Jézus számára ez a szempont annyira fontos lesz, hogy nem sokkal a halál előtt úgy dönt, hogy tanítványait barátainak nevezi, és elmondja nekik mindazt, ami az atyával való szeretet kapcsolatát érinti. Az evangélium szerint az ember annyiban válik képessé imádkozni Istenhez, amennyiben szeretettel elfogadja a barátságát, és hajlandó szavaival és életével viszonozni. Az egész párbeszéd e körül a téma körül forog. S arra világít rá, hogy milyen attitűdöket tesz lehetővé az igazi barátság. 3 barátról van szó. Az elsőt váratlanul meglátogatja egy második barát, amikor hazatér egy útjáról. Az első barát, mivel nincs mit adni neki, úgy dönt, hogy elmegy a harmadik baráthoz, jól lehet, már későre jár az idő. Az utóbbinak, a harmadik barátnak semmi kedve nincs fölkelni, fölébreszteni a gyerekeket, aztán, hogy az éléskamrába menjen. De végül persze megteszi. Az ok egyszerű. Az éjszaka közepén érkező barát annyira követelőző, hogy lehetetlen nem teljesíteni a kérését. Spontán vetődik fel a kérdés, miért számít az imában értékes tulajdonságnak az, ha követelőzök? Ha a követelőzők az alkalmatlankodásig menően követelőzők vagyunk. Ugyanis az életben ezt hibának és a jól neveltség hiányának tulajdonítjuk. Nos, valószínűleg azért, mert az erőltetés, amelyről Jézus beszél, és amelyet a barát kérlelésével és zaklatásával foglalhatunk össze, abból a meggyőződésből fakad, hogy mindig tudunk valami jót kapni, érdem és szégyenkezés nélkül, a barát nagylelkű szívétől. A példabeszéd ugyanis éppen ezt mondja el. Az útról későn hazatérő barát nem fél bekopogni és vendéglátást kérni éjszakára. Ez a szégyentelenség ugyanezt a magatartást váltja ki a vendéglátóból, aki szintén nem szégyel oda menni egy másik barátjához, hogy ételt kérjen tőle, mert tudja, hogy nem csalatkozhat reményével. Egy szóval, a barátoknak ebben az erényes körében, ami a dolgokat mozgásba hozza, és ilyen gondoskodásra késztet az, hogy a kölcsönös megbecsülés és a bizalom légkörében jót gondolnak egymásról. Ebből az érzésből fakad az alkalmatlankodás lehetősége annélkül, hogy az helytelen lenne. Sőt, amikor megtapasztaljuk annak lehetőségét, hogy valami jót tegyünk egy barátunkért, elnyerjük annak szabadságát, hogy barátunkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy azt ő ugyanazt megtegye értünk.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Lelkesedni tudunk a hazáért valamennyien, de fel tudjuk-e a hazának áldozni pillanatnyi érdekeinket, pártszeretetünket, kisinyes gyűlölségeinket? Tudunk-e egyesülni a haza körül? Ha ezt nem tudjuk, minden lelkesedésünk hasztalan? Ötvös Józseftől idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 628. adásában a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először műsorunk tartalmából. A Honvédség híreiből válogatok, amelyben először az augusztus 20-ai tisztavatásról szólunk.
1: Leginkább büszkeséggel tölt el, hogy letettük a tiszti esküt. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára olyan emlék lesz, amelyre szívesen emlékszünk vissza. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy főhadnagyi rendfokozatban kezdhetem meg a tiszti pályafutásomat. Szerintem nagyobb felelősséggel jár, de teher alatt nő a pálma, szóval én örülök neki.
0: Katona zenekari fesztivált rendeztek ezúttal is Székesfehérvárott.
2: A zenetörténetben Fricsai Richárd, alezredes katonakarmester, nagyon meghatározó alak volt. Az 1900-as évek elején élt és alkotott itt, egy egészen elképesztően erős karakterű és egy nagyon széles látókörű muzsikusról, művészemberről beszélünk.
0: Idézünk egy korábbi felvételt, egy helyőrség induló születését.
3: Civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy a fegyelem mit jelent, a katonazene mit jelent, az, hogy együtt lenni, mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
4: Ha egyszer hazakerülök, szeretném megírni ezt a témát valami ilyesféle címmel: a partizánok és mi magyarok. Eddig még a fogalmát sem ismertem ennek a szónak. Most aztán benne vagyok a különböző összefüggéseiben.

0: Előző adásunkat követően augusztus 20-án Szent István ünnepén mintegy 170 fő tett ünnepélyes esküt a budapesti Kossuth Lajos téren. Az Rényi Katonai Filmstúdió felvételén az elhangzás sorrendjében hallják majd Magyar Péter miniszterelnököt, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert, valamint Gyarmati Ádám hadnagyot, az eskü előmondóját, és Kovács Korinna hadnagyot, Varjú Gergő főhadnagyot, most felavatott tiszteket.
1: A hazáért két egyszerű szó, de egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. És benne van az is, hogyha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e. Nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtennie helyettük, hanem teszik a dolgukat, mert ezt jelenti szolgálni. Na, haza egy vállalás, közösség, hűség. Magyar az, aki ezt a hazát a sajátjának érzi, aki hozzátesz, aki dolgozik érte, és aki szükség esetén megvédi.
2: A tiszti rang az nem csak rang, az felelősség. Felelősség azokra az emberekkel kapcsolatban, akik rátok bízzák a döntést. Felelősség a katonáitokkal szemben,

0: ez a jósága ihletett abban, hogy egy darabot
1: szenteljek
0: neki.
1: A második dal ugye ez valami búvárkodással kapcsolatos. Azt olvastam rólad.
0: Igen. Még hogyha megengeded, akkor az előzőhöz annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy ez egy olyan darab, amit négy kézre írtam meg, de mivel két kezem van, ezért koncerten nem tudom egyedül eljátszani, és ez az, amit a kisöcsémmel szoktunk ketten játszani, amit a beszélgetésünk elején említettem, csak egy ilyen érdekességképpen. És a következő a levitáció, vagy a lebegésnek is fordíthatjuk. Ezt a dalt valóban a búvárkodás ihlette, én szoktam búvárkodni, nagyon szeretek, illetve hozzátenném, hogy a levegőben töltött idő érzése is. Tehát ez a kettő, hogy repülés, mondjuk egy ilyen tandem repülés, tehát egy ilyen nem az utas szállítóban, mert ott az ember nem érzi tényleg még annyira sem, mintha buszozna. Egy ilyen szabadabb repülés, illetve a tenger mélyén ez ihlett egy ilyen, hogyha valaki meghallgatja, akkor egy ilyen könnyed, dallamos, ez az érzés jön.
1: És a harmadik? Spider on the wall.
0: Igen, ez a pók a falon, egyébként ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, még magamat is megleptem vele, mert én általában melankolikus darabokat, líraibb darabokat írok, és ez egy ilyen pörgős, vidám, ugrálós, staccatós ilyesmi, és hát én feküdtem a kis szobámban, és megláttam egy pókot, hogy mászik a falon, és arra gondoltam, hogy ha én pók lennék, akkor hogy mit csinálnék a zongorával, és hát odaültem ezzel a gondolattal a zongorához, és arra gondoltam, hogy most ha pók zongorázna, akkor mit játszana, és ezért egy ilyen nagyon staccatós, ugrálós dallam született belőle.
1: Szeretném tőled megkérdezni, hogy jótékonysági fellépéseket szoktál-e vállalni, és hogyha igen, milyen dalokat szoktál játszani. És ezen belül, miután én elég sok jótékonysági fellépést szervezek, felkérhetlek-e esetleg egy fellépésre, egy jó cél érdekében?
0: Akkor most fordított sorrendben válaszolok kivételesen, hogy megtisztelő a meghívás, és elfogadom. Szoktam vállalni ilyeneket, például iskolákban felszoktam lépni jótékonysági célból. Eddig iskolákban volt leginkább. Tehát
1: az én általam szervezett jótékonysági koncertek mindig templomokban vannak, és a célja általában a szegény, a reményvesztett embereknek a segítsége. És köszönöm, hogyha ezt elfogadtad.
0: Én köszönöm.
1: 2025. Mit jelent ez neked az az év? Erről beszélj egy picit bővebben. Mind dolgozol jelenleg? Hol voltak idén fellépéseid, és milyen terveid vannak?
0: 2025 az nekem a zenei karrierem egy új kezdetét jelenti. Én valahogy nem is tudom, egy ilyen tudatalatti érzésem volt, vagy gondolatom, hogy nekem a zenei karrierem igazán 30 éves koromtól, 30 és 40 éves korom között fog hajlani azon a szinten, amiről álmodoztam. És mivel tavaly évvégén betöltöttem, idén vagyok 30, és úgy is alakul. Tehát, hogy erre gondoltam, de nem nagyon mondtam ki szerintem senkinek, csak az én fejemben volt ez, és nyilván tettek nélkül szerintem semmi nem alakul. Viszont olyan is lehet, hogyha valaki tesz, akkor sem sikerül. És itt lehet hivatkozni megint a hitre, tehát kell a hit, kellenek a tettek, kell a kitartás, a kitartáshoz megint a hit, és akkor tudnak szerintem jól alakulni a dolgok. Idén már számos interjún vagyok túl, mint ahogy most itt is vagyok, amiért nagyon hálás vagyok. Idén volt az első önálló szervezésű zongoraestem, és ez a koncertsorozat folytatódik, illetve még nagyobb terveink is vannak a következő hónapra, a következő hónapokra, illetve a következő évekre vonatkozóan, illetve most úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy én is dolgozom menedzserként, zenekari menedzserként,

0: Nekem is lesz egy menedzserem.
1: Ez egy érdekes, de a menedzserek menedzsere. Utolsó kérdésem tulajdonképpen az, hogy a hallgatóink, akik most hallottak téged ebben a riport műsorban, megtalálnak az interneten?
0: Természetesen minden platformon megtalálnak, YouTube-on, Spotify-on, mindenhol. Ahogy mondtam a nevemet, egyébként ha beírják azt, hogy Zigor, akkor megtalálnak, de hogyha az I betű helyett egy felkiáltót tesznek, akkor 100% hogy meg leszek. Most készült el pont a weboldalam, annyira friss, hogy még el is felejtettem majdnem mondani, zigor.hu.
1: Köszönöm. Nagyon elment az idő, elmondom neked. Engedd meg, hogy egy pár mondattal befejezzük ezt a riportot. Tisztelt hallgatóink! Meg kell mondjam önöknek, hogy sok zenésszel készítettem riportot, de Zigor nagyon érdekes művész, ahogy írta és ahogy a riportot készítettem, megfogott benne a mély lelki érzések vonulata. Fontos, hogy a zenei kifejezésnek is ez a mottója, hisz ez a szeretet és a hit, amely hallható a művész úr zongora műveiben. Én azt gondolom, hogy még sokat fogunk hallani róla, hisz olyan fiatal vagy, Igor. Kedves Igor, köszönöm, hogy vendégem voltál itt a Mária Rádióban, és hogy be tudtalak mutatni a hallgatóinknak. Kívánok neked erős hitet, sok szeretetet családod körében, és hogy karrieredet a Jóisten segítse továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen.
2: Almási Igor zongora művész zeneszerzővel Borsovszky Tibor beszélgetett.
3: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Ami összeköt. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Sokszor elgondolkodtam már azon, hogy vajon mi az, ami sok esztendő eltelte után is összeköt bennünket, azokat, akik nem egy esetben talán évtizedek óta sem találkoztak már. A felvetésre nem olyan régen választ kaptam. A közös múlt, az együtt töltött évek, a közösen elvégzett feladatok és mindezek felidézése. 1970-ben fejeztem be az általános iskolát szülőfalumban, Törökkoppányban. Egy korábbi jegyzetemben már szóltam arról, hogy ballagás nélkül, mert a ballagás napján Budapesten vettem részt az általános iskolások számára kiírt országos történelemverseny döntőjén. Az egykori osztályunk összetartó, jó hangulatú osztály volt. Amint egy 30 fős osztályba Kára, Somogy Döröcske, Miklósi, Szorosad és Törökkoppány adta a diákokat. A nem törökkoppányi diáktársaink a tanítás

0: érkezési időz igazodó menetrend szerinti buszokkal érkeztek Törökkoppányba, és indultak onnét haza a tanítás végeztével. Akadtak olyanok is, akik kerékpárral tették meg a néhány kilométeres utakat. Ezekről is emlékeztünk egykori osztálytársaimmal a közelmúltban, amikor az évtizedeken keresztül elmaradt osztálytalálkozókat igyekeztünk pótolni. 1974-ben volt egy létszámhiányos találkozónk, mivel a szervezők akkor úgy vélték, hogy 1975-ben a fiúk többsége már katonáskodik, és onnét nem valószínű, hogy egy osztálytalálkozó eltávozást kap. Talán 15-tel jöttünk össze akkor. Most, több mint 50 esztendő után, szinte ugyanannyian. Ez a találkozó azonban már nem volt előzmények nélküli. 3 évben minden évben meghirdetjük. Megpróbáljuk plótolni az elmaradtakat és visszafiataladni. Alapvetően sikerül is. Sorjáznak az emlékek és a történetek, visszarepülünk az időben. A megváltozott világ, a különböző politikai vélekedések nem befolyásolnak bennünket. Ugyanolyanok vagyunk, mint egykoron. A múlt, a közös emlékek, az együtt megélt történések felidézése fontosabb számunkra, mint azt bárki is gondolná. Sokfélék voltunk, sokfélék lettünk, de összességében megmaradtunk egy olyan kis közösségnek, amelynek tagjai bármikor számíthatnak egymásra, bármilyen dologba. Ennél többre nem is vágyunk. Úgy véljük, ez is összeköt bennünket, az immár 70 esztendőt megérteket, akik a találkozók alkalmával soha nem felkezdenek azokról, akik már nincsenek közöttünk. Ők valahonnét figyelhetnek ránk, és ha tehetnék, talán küldenének is egy-egy üzenetet, mi pedig válaszolnánk, mert az elmentek is közülünk valók voltak. Az egykoron fiatal lányok és fiúk, akik annó baráti közösséget alkottak, ma már korosabban, de ugyanúgy baráti közösséget alkotnak, és remélik, hogy ez még hosszú évekre így is marad, mert ha jó Isten úgy akarja.
1: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírperce.
1: Leó pápa köszöntötte a toszkánai, amiatt a hegyen álló kereszt felavatásának 80. évfordulóját. Bodajkon rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye egyhelyeinek találkozóját. Tanévnyitó értekezletet tartottak a hajdudorogi főegyházmegyében. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A Szent Atya augusztus 24-én Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a Montepulciano-i Pienziai megyéspüspöknek abból az alkalomból, hogy a Monte Amiatán álló II. Világháború végén megrongált 22 méteres kovácsoltvas keresztet 80 éve rekonstruálták, tájékoztatott a Vatikán Rádió. A kereszt világítását 12. Pius pápa kapcsolta be Rómából rádiós összeköttetéssel, távirányítással 1946. augusztus 24-én éjjel. A Szent Atya táviratában kiemelte, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszen a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfele tekintsünk, és hogy együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. A hegycsúcson ragyogó kereszt fénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Köszöntője végén apostoli áldását küldte az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek. Először rendezik meg székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, 1 édesanyja címmel a szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, Ercsit, Vértessomlót, Alsószent Ivánt és Makkos Máriát is, hogy bemutatkozzanak a kegyhelyek, kiállíthassák kegyképeiket, illetve közös imádságot is tarthassanak. A jövőben mindig másik kegyhelyen fogják megünnepelni a kegyhelyek találkozóját. Idén is tanévnyitó értekezlettel indult a közös munka a hajdudorogi főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek és lelki vezetőinek, közölte a hajdudorogi főegyházmegye. Augusztus 25-én a Debreceni Szent Bazil középiskola munkatársai látták vendégül a kollégákat. A Szent Bazil középiskola sokrétű oktatásban részesíti a tanulókat, helyet adva a matematika mellett a cukrász, a szakás, a fodrász, kozmetikus képzésnek is. A feladatokban nem csak a debreceni, hanem a nyíregyházi és kisvárdai intézmények tanulói is bekapcsolódnak, erősítve ezzel a bazilos összetartozást. Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita köszöntőjében rávilágított az idei tanév jelszavának fontosságára, Jézus szavaira. Világítson a ti világosságotok. Az iskolában ezért nem csak tudást kell átadni, zárta köszöntőjét a hajdudorogi érsek metropolita. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatás Tudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után, azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta és zárta a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata római konferenciája tagjai az intézet beszédét. A római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leó pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leó pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leó pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leó pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leó pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezánói Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szentatya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leó pápa tagja. Szeptember végén Leó pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leó pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leó pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leó részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a Nemzeti Kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leó pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szentatya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leó. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, Nápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szentatya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homíliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kártágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatott

vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket, az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az igazság szabaddá tesz.
0: Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, bucsú fiát hoztam nektek. Talán már nem is mindenki tudja, mit jelent ez. Gyerekkoromban vártuk, amikor hazajöttek Andocsról, Gyűdről, a ferences Mária bucsújáró helyekről, gyalog zarándokol, vagy hoznak nekünk valamit. Talán egy mézes kalácsot. De az csak jelkép volt, mert ők ott meggyóntak, megáldoztak abba a szörnyű Rákosi rendszerbe. Szabadnak érezték végre magukat. És amit hoztak, az a ragyogó arcuk, az Istentől jött szülőknek, testvérnek az arca. Hát így hozok nektek most bucsú fiát, mert nagyboldog asszony napján Ausztriában, Frauenkirchenben voltam magyarul, boldogasszonyban, ahol a Tomás atya, a ferences házfőnök úgy köszöntött, ilyet még nem hallottam, tele volt a bazilika magyarokkal, és az előtér is. Kedves testvérek, magyar földre jöttetek vissza. A gyalázatos Trianon után, nem kívül, belül kell kiigazítani a határokat, amit mi építettünk. Ezt nagyon jegyezzük meg. Megérintett. Na és mit hoztam nektek haza? Mielőtt kimentünk volna a templomba, bevonultunk volna, oda jött hozzám egy férfi, és azt mondta, atya, ugye beszél arról, hogy Szent István felajánlotta az országot a szűzanyának. Jogos kérés volt, de ki kellett magamba javítani. Megemlítettem a beszédbe, de a nagy boldog asszony nem arról szól, hogy István fölajánlotta a koronát Máriának, aki ott tartja az ölében az Isten fiát, hanem nagy boldog asszonyra arra nézünk, hogy kihez ajánlotta fel. Abból kell értelmezni a felajánlást. Nem a felajánlásból a nagy boldog asszony ünnepét. Nagyon fontos. Én is úgy jöttem erre rá éveken keresztül. És paptestvéreimet is kérem, hogy erre figyeljenek. Nagy boldog asszonykor másról kell beszélni. Arról, hogy ki az, akire fölnézett István. Nézzétek, ahogy ábrázolják ezt a jelenetet, mindig ott van a szűzanya, de ölében a Jézus, az Isten fia, tehát nekik ajánlotta fel. Igen. Hát, mert Szent István számára, aki valóban keresztény lett, megnyílt az ég. Az a keresztény, akinek az ég nyitva van. És ezzel kezdődött a nagy boldog asszony napi olvasmány, Szentlecke, a Jelenések könyvéből. Megnyílt az ég, és egy nagy jel tűnt föl, egy asszony, akit 12 csillag koronázott láb alatt a hold. Fiút szült, de a fiút a mennybe ragadták. Most testvérek, itt csak a katolikus és ortodox értelmezésnek van tudományos alapja. Ez a szűzanyáról szól. Mert sem az Ószövetség, sem az Új Szövetség nem szülte azt a fiút, aki a mennybe fölment. Hiszen ez a fiú, akit a mennybe ragadtak, ez egy rövid összefoglalása a krisztológiának, a Krisztusba vetett hitnek, hogy ő onnét jött Mária méhébe, és oda ment vissza, megdicsőült testével, mert mindig ott volt az asszony és a fia. Megnyílt az ég. És hát Szent István azért ajánlotta fel a szűzanyának, igen, de bocsánat, Istennek az országot. Kérem protestáns testvéreimet, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Mert miről van szó? Mária az az út, amelyen eljött az Isten fia. Tehát illik, hogy ugyanazon az úton menjünk vissza Istenhez. A megtestesülés misztériumában. És Mária itt nem mellékszereplő. Istennek ajánlotta fel az országot. Persze nem akármelyik Istennek, hanem a Szent Háromságnak. Tehát ez a szó, hogy akkor megnyílt az ég, ez nem azt jelenti, hogy van egy Isten, hanem azt jelenti, hogy az Isten nyílt meg. Tehát föltépte Isten az istenségének a páncélját, és megmutatta, hogy mi van belül. Atya, Fiú, Szentlélek. Csodálatos. A Szent Háromság, ez a megnyílt ég. Aquinoi Szent Tamás, Szent Bonaventura mindent ebből magyaráz. Tehát az, hogy ne hazudj, ne lopj, stb. Ez érvényben van minden ember számára, de nekünk nem. Isten nem lop tőlem, nem hazudik nekem. Isten szeret, mert Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem egy olyan távoli kinyilatkoztatás, akinek ez az ég nincsen nyitva, úgy, mint annak az Istvánnak, akiről a nevét kapta a mi királyunk. Mikor ez a diákonus Krisztus halála után és föltámadása után nem sokára hirdette Krisztus istenségét, és azt kiáltotta, mikor rázudultak a kövek, nyitva látom az eget, és Jézust az Isten jobbján. Tudod, ki áll a király jobbján, aki vele egyenrangú? Ő is király. Csak az apja meghal, akkor őt veszi át az uralmat. De az Atyaisten nem hal meg, és a Fiúisten sem. És a Szentlélek árad közöttük. Na, akkor zúdultak rá az utolsó kövek. Nyitva látom az eget. És a mi Istvánunk, az első szent király, ezt a nyitott eget látta. Egyébként a Jelenések könyvének egész értelmezése más lesz, ha megfontoljuk az első szavakat. Kedves testvérek, és a beszédemnek az volt a lényege, hogy ezt a keresztény kinyilatkoztatást kell, hogy megelőzze ezt az ég feltárulást egy civil, minden emberre kötelező esemény. Minden ember szívében van egy első föltárulása az égnek, a túlvilágnak. Nagyon fontos. Ha ez nincs, akkor Isten hogyan szólította meg a pogány Ábrahámot? Akkor igaza lenne annak az elméletnek, hogy predestináció van. Egyeket rácsap a kegyelem, üdvözül, másikat hagy elkározni. Nem. Az Istentől való elszakadás után is megmaradt az emberbe egy rés. Nyitva van az ég, de ez más, mint az, amikor maga Isten kinyitja a szívét. Nagyon-nagyon fontos ez. A hitoktatásba, a misszióba. És ez a nyílás, ez a hasadék, ez az ember személyébe van, amit a Szentírás úgy nevez, hogy szívében. Igen. Ezért olvastuk úgy, most az Ószövetségi Olvanyban, fiam, vigyázz a szívedre, a személyedre. Azért egy kis kitérőt kell tennünk most. Azt mondja Szent Pál, ne úgy éljetek, mint a pogányok. Más volt ám a mindenkori pogány vallások, és más a mai, amire azt mondjuk, hogy pogányok, nem szabadna úgy nevezni, mert nem érdemli meg. A mai zagyva világnézet, amit erőltetnek, az nem pogány, mert a pogányságban óriási érték van. Ők tudják, hogy van túlvilág, akármit képzelnek róla. A mai nem. materialista és ateista. És ezért babonás. A pogány vallások keresik Istent. Tudják, hogy van túlvilág. És ehhez igazítják a családi életüket úgy, ahogy tudják, meg a törzsi életüket. Azért ott a túlvilág az alap. Nem ám olyan, hogy semleges alkotmány, olyan sose volt. Ez az ember elárulása. Legalább ezt kellett volna az európai alkotmányba tenni, hogy európai polgár mindenek előtt. Mindenek előtt, a pénz, a hatalom, a szexualitás, mindenek előtt. Keresd a végső igazságot. Mert ha nem, akkor nem vagy ember. Mert az állatban nincs meg ez a rés. Nem keresi a végső igazságot. Nincs neki túlvilág. A mai emberek nagy tömege nem ismeri ezt a meggyőződést, hogy benne ott van egy hasadék, egy megnyílt ég bizonyos szempontból. És hát a vallások svéd asztaláról csipeget. Még ez se lenne baj. Nem csipeget, hanem olyan zagyva, gyönyör érzetet akar érezni, hogy mindent összekever. A marha pörköltbe gyorsan beleteszi a fagylaltot. És összekeveri. Mert mindenevő vagyok. Aki mindenevő, az nem normális. Az állat sem mindenevő. Ne vegyük ezt be. Se a zenébe, se a művészetekben nem vagyok mindenevő. Aki mindenevő és mindenre nyitott, az még az állatnál is rosszabb állapotban van. Ez egy összezagyvált világnézet, és ezt akarják jogilag érvényesíteni, és tisztelni, ahogy a másik moslékot eszik. Ez nem nyitottság, hanem betegség. Szellemi-lelki gyomorrontásban van Európa. Legtöbb ember. És ezen a ponton, testvérek, nincs párbeszéd. Nincs. Csepp folyosították a fogalmat. Tehát mikor én házasságról beszélek, és másra gondolnak. Amikor én személyes jogokról beszélek, ők másra gondolnak. Mindenbe. Akkor mit lehet tenni? Meg kell szakítani a kapcsolatot? Nem. Imádkozni kell értük. Testvérek, minden nap könyörögni embertársaink megtéréséért. A római birodalom, amely véresen üldözte a kereszténységet, mindig imádkoztak a császárért. Mindig imádkoztak az üldözőtükért. És ez mélyebb kapcsolat velük, mint akik ugyanabban a szellemi zagyvalékba élnek. Őszintén kell szeretni őket, vagyis az üdvösségüket akarni. Az olyan párbeszéd, amilyen elhallgat dolgokat, az hazugság. És keményen ellenállni annak, hogy ránk kötelezzék ezt az agyvaságot. Akármilyen furfangos, új paragrafusokat hoznak elő. Tehát kemény, szellemi, jogi és gyakorlati ellenállás szükséges. Értük és az emberért. A mélyben találkozhatnánk. És remélem, hogy találkozunk is egyszer. Ha a Duna két partján egymást lövő csoportok vannak, ölik egymást, ott nem lehet hidat építeni, mert akkor a hidon is összefutnak és ölik egymást. Meg más az orientáció, elkezdik építeni innét a hidet, meg innét, és elmegy egymás mellett. De a Duna alatt van alagút. Tudod mi ez? Akármilyen az a másik ember. Akármilyen a felfogása, ha még hallgat a lelki ismeretére. Kinek a hangja az? Az nem az én hangom. Nincs appelláta, nincsen föllevviteli bíróság. Egész életében hazudott, gyilkolt, stb. Nathanson professzor, ez a zsidó. Hány ezer, valami 70 ezer abortus végzett el? Mire egyszer meglátta az átvilágított édesanyában magzatot. Összeomlott. Bűnbánatot tartott. És elkötelezte magát az életnek. Felszólalt benne az elfojtott lelki ismeret. Ez a két szemben álló csoport alatt az egyetlen kommunikáció. És van egy ilyen tantárgy, hogy lelkiismeret? Nincs. Pedig minden tantárgynál fontosabb. Az, hogy egy kamasznak megmondani, hogy bocsánat, ez a divat, meg ezt mondják, meg kipróbálják a drogokat, meg züllenek minden, de ezt ne tedd. Ezt ne tedd, légy egyéniség. Nem kell neked beleszürkülni a szürkeségbe, hogy aztán sötétségbe zuhany. Igen, de Ádám bűne miatt elszakadva mégis az emberben maradt rés. Van egy elsődleges megnyílás az égre. Az értelem és a szabad akarat, a szeretet. A személynek két tulajdonsága. De honnét az én személyem, az énem? Hát az nem a sejtekből van. Minden predikációban elmondom, unalomig, hogy mindenki átvegye ezt, hiszen tudják. Nem én fedeztem fel, én semmit nem tudok. Legjobb a gondolkodáshoz az, hogy a sok mindent nem tudsz. Amikor fogantattál édesanyád méhébe, a sejtekből nem jött elő az éned, mert én szabad vagyok, a sejtek meg nem szabadok. Isten teremtette. Honnét a személy? Mikor Istentől elszakadt Ádám, éppen a személynek a fogalma zavarodott össze, hogy mi az ember. De valami maradt.

0: dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozz fel érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy folyamatokon lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk.
1: Ó áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, és minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért valóban nagy mérvű irgalmasságára tekintve én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynő, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyúlj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit te szültél a fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kéri az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Nevess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzzel, bárha bűnös vagyok. Ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség, hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a vég nélküli örökkévalóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atyaisten menedékem, a Fiúisten védelmezőm, a Szentlélekisten, Szent Háromság egyistenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók, mai műsorunk tanúságtevője Milák Zoltán. Zoltán, egy szép eseményen vettünk részt a minap. Akkor volt a te felnőtt keresztelkedésed napja. Gondoltál-e valaha arra, hogy ez megtörténik veled? Idáig nagyon hosszú lehetett az utad.
2: Nem gondoltam, de nagyon régóta vágytam rá. Nagyon örülök, hogy ez megtörtént. És ugye segítséggel történt meg, mert ha nincs okkúziós közösség, akkor én nem vagyok megkeresztelve mai napig se.
1: Honnan indultál? Milyen esélyeid voltak arra, hogy valamit is elér az életben?
2: Én nagyon szegény családban születtem. A szüleim gyakorlatilag alkoholisták voltak. Intézetben nőttem fel.
1: Hogy élted meg az ott eltöltött éveket?
2: Nem volt jó, nem éreztem jól magamat, mert vágytam egy igazi családra, amit úgy gondolok, hogy én mai napig se kaptam meg. Nincs igazán olyan családom, akihez úgy tudnék kötődni.
1: Egyedül voltál ott, vagy testvéréd is volt?
2: Nem, hát a többi testvérém is benn voltak intézetben, de nem egy helyen voltunk, különböző helyeken, több helyen, elég hosszú ideig. Iskolát végeztem, igaz, hogy nem az egész nyolcat, de tanultam ott is. A 13-14 éves koromban kerültem ki az állami gondozásból. A szüleim kivettek, úgy kerültem haza.
1: Szükség volt a munkaerődre?
2: Igen, 18 éves koromig lehettem volna, de ők foglalkoztak állatokkal. Voltak malacok, lovak, tehenek, és akkor én azokkal foglalkoztam, hogy amikor nem voltak ottunk, kocsmákba járkáltak, akkor én láttam el az állatokat. Volt, hogy éjszaka jöttek, haza részegek voltak.
1: Milyen érzelmi kapcsolatban voltál velük?
2: Nagyon rossz volt, mert édesapám anyámat előttem állandóan ütötte. Ez megmaradt bennem máj napig is előttem van sokszor. Édesanyám, aki már nem él, nem elhunyt. Sokat szenvedett édesapámtól, de egyébként mind a ketten ittak. És akkor, hogy én mindent így csináltam otthon. Nem éreztem jól magamat, de nem volt hova mennem. Nem találtam barátokra, nem volt senki, akihez tudtam volna fordulni segítségére esetleg. Volt olyan sokszor, hogy elzavartak a háztól. Sokat mászkáltam az utcán, hidegekbe is. És utána jöttek a rossz körök, és belementem. Olyan körök, hogy az rossz útra vezetett. Megismertem egy-két embert, akik bűnözők voltak.
1: Tudtad róluk?
2: Igen.
1: És ezt te elfogadtad akkor, igen, hogy így is hozzá lehet jutni a pénzhez?
2: Elfogadtam, de szükségem volt társra. Én egyedül voltam. Valahogy jóba lettünk, összebarátkoztunk, eljártunk diszkóba.
1: Keresettél volna barátságot másfelé is?
2: Én akkor ezen nem gondolkoztam. Én nem gondoltam azt, hogy én is részese leszek ennek, tehát hogy ilyenben részt veszek, amikben ők részt vettek. Ezek nagyon előbb bűncselekmények voltak. Póti betörések, kocsma betörések. És amiben én is részt vettem, utána már velük. Igen, mondtam, nem gondolkoztam rajta, mert ugye semmi nélkül voltam, nem volt se pénzem, semmim nem volt. És akkor így belementem. Mindig az első a nehéz, utána már jön a többi.
1: És meddig folytattátok ezt az életmódot?
2: Hát elég sokáig. Nagyon sok éven keresztül. Voltam börtönbe, több évet ültem. Több mint 20-at. Igen. Több mint 20-at.
1: Megkaptad, amit megérdemeltél?
2: Igen, igen. Megérdemeltem mindig a büntetést.
1: A börtönben hogyan gondoltál a dolgozó kétkezi emberekre, akik nem másoktól veszik el, amire szükségük van, hanem maguk dolgoznak, meg nagyon keményen érte.
2: Akkor én ezen nem gondolkoztam.
1: Egy-egy szabadulás után milyen lelkülettel jöttél ki, hogy most megfogadom, hogy többé nem teszek
2: érte. Igen, ezt többször megfogadtam, hogy megváltozok, de nem sikerült.
1: Miért nem sikerült vajon?
2: Nem tudom, szerintem lehet még én sem akartam igazából. Amikor kint voltam, egy pár nap eltelt, és elfelejtettem az egészet.
1: És ennek ellenére folytattad, így hogy van. Tudtad, hogy csak idő kérdése, mikor buktak meg
2: vele. Ez így van. Igen.
1: Mi segített abban, hogy kívülj ebből a körből, mikor gondoltad azt, hogy ez az élet így nem mehet tovább?
2: Ezt én 2005. február 8-án döntöttem el. Ugyanis akkor kerültem be egy hosszabb tartó szabadságvesztésre, ami 10 évet jelentett egy húzamba. És én akkor nagyon elgondolkoztam, lelki beteg lettem. Annyira magam alá kerültem, hogy egy jó pár napot ásírtam. Úristen, most mi lesz velem?
1: Mit sírattál? A múltadat vagy a jövődet, a elkövetkezendő 10 évet?
2: Mind a kettőt. Én nagyon elrontottam az életemet. Én leülöm ezt a sok évet. Mihez fogok én kezdeni? Nincs segítség, nincs támasz. Mihez kezdek? Egy világ megváltozik 10 év, ez egy élet. Nagyon nagy idő. Azon gondolkoztam, hogy meg kell, hogy változtassam az életemet valahogy. Ez így már nem mehet tovább. Valamit csinálnom kell, nekem kell tennem azért, hogy megváltozzam. Mert ezzel nem tud senki segíteni, csak saját magamon. Nekem kell eldönteni, hogy mit akarok. És komolyan. Akkor 32 vagy 33 éves voltam. Most jön meg az eszem, már hamarabb meg kellett volna, hogy jöjjön. Már így kellett volna gondolkoznom 15 évvel ezelőtt. És ez is bántott. És akkor én eldöntöttem, hogy most, ha letelik ez, mindent elkövetek azért, hogy ne kerüljek vissza, és normális úton legyek, és bármilyen munka lesz, el fogom vállalni. És eljött. Megsegedett a Jóisten, mert sikerült.
1: A börtönben volt olyan vallási közösség, ahová csatlakozhattál volna?
2: Minden héten egyszer misére jártam. Mert hallgatni akartam, hogy a pap prédikál, beszél az Istenről, és jó volt hallgatni. És voltak benne, amik megfogtak.
1: Például?
2: Olyanok, hogy mondja az ige, hogy a bűnösnek is megbocsát Isten, bármikor meg lehet bánni a bűnömet. És akkor egy kis reményt kaptam, hogy bármikor megbánhatom, pedig nekem nagyon sok bűnöm van.
1: Amikor szabadultál, eljutottál már odáig, hogy most aztán megpróbálom az Istennel az életet újra kezdeni?
2: Igen. Múlt próbatételem, a Jóisten igen próbatételét tett elég keményen. A szabadulásom napján Vácra mentem a négyes alapítványhoz. Úgy mentem oda, hogy akkor ott megpróbálom az életemet megváltoztatni. A mentorom a Vatai Gyula, és az elnök Wagner Mihály vártak, mert már előtte ezzel volt beszélve. Voltunk ott 5-en vagy 6-an. Ott volt közösségem. Minden nap este volt imádkozás, rózsafűzés, meg ilyenek. Jártam templomba. Minden héten volt olyan, hogy héten 3-4-szer is elmentem. Még a Mécsesben voltam, amikor elvégeztem a kúziót. Voltak ott olyan munkatársak, akik meséltek az életükről, de nem csak ők, többen is, 5 vagy 6 ember. És voltak olyan történetek, ami az életükről szólt.
1: Ami hatott rád.
2: Nagyon. Jó pár keményen megfogott, annyira, hogy be is könnyeztem, és elgondolkoztam, amikor én miért ne lehetnék ilyen? Nem kell nekem gazdagnak lenni, ha jobb ezen az úton lenni, és én ott azért pár embert megismertem. Többek között, aki most ugye a keresztapám lett, a mentorom, a Vatai Gyula, és a négyes alapítvány sok segítséget adott. Ez kellett ahhoz, hogy közelebb kerüljek az úrhoz, mert egyedül azért nem ment volna. Jól néztem magam, nagyon ott egyébként, csak a végén elromott az is. Eljöttem, de megmaradt akkor is bennem ez. Terecskén voltam 3 hónapig, a testvéremhez mentem.
1: Munkát találtál?
2: Alkalmi munkát, de csak egy pár napost. Hosszú távon nem volt munkám.
1: Akkor folyton pénz hiánnyal küzdöttél.
2: Igen, igen, de nem léptem hosszú útra. Megmaradtam. Na, akkor
1: és
2: is.
1: Ez hogy történt?
2: Ez úgy történt, hogy én még a Mécsesben voltam, amikor én elvégeztem a kúziót. És jártam is kúziós összejövetelre. Az ő segítségükkel maradtam itt meg. Onnan testre, ahol életbe kerültem, mert ugye az én családom még mindig rossz utat járják. Én nem akartam részt venni ezekbe a dolgokba, ki akartam ilyenekből maradni. Néha el tudtam menni egy alkalmi munkára, kaptam 3000 forintot vagy 5000 forintot, de volt, ahol dolgoztam, és utána nem fizettek ki.
1: A kozziós közösség segített az albérleti díjon ki.
2: Igen, élelmiszerbe is. Ők fizették az albérletemet is, meg is látogattak.
1: Mit tapasztaltál a kózió pár napja alatt? Hogyan gondolod ezt újra?
2: Első nap nekem nem tetszett. Másnap már tetszett nagyon. Azt mondtam, a harmadnap én még maradnék, nem lehet maradni. Nekem elég volt ez a 3 nap, hogy el tudjak még jobban gondolkozni, hogy sokkal jobb így élni, ahogy most élek, mint bűnbe. Inkább ne legyen semmim, egyek csak egyszer egy nap, egy szele zsíros kenyeret, de legyek megbecsülve, szeressenek és tiszteljenek. Most nekem nagyon jó esik, hogy sok ember van, aki ismer, hogy megbíznak bennem. Az egész tanya rám van bízva. Itt vagyok, itt van a kulcs. Itt több 10 milliós értékek vannak.
1: Ezt a munkát hogy találtad?
2: A kincsenparkba dolgoztam, lóversenypályán, és ugye ott vannak bértartók, akiknek lovuk van ott. Ő rajtuk keresztül sikerült. Ők találták ezt nekem.
1: Most Szadán vagyunk, a lovas farmon. Itt hány lóról gondoskodsz?
2: 26.
1: Ez nagyon kemény munka.
2: Igen.
1: Hajnal ittől?
2: Este 8-ig tart általában. A lovakat nagyon szeretem, és úgy beszélgetek vele, mint veled. Sírogatom, puszígattam őket. Jól érzem itt magamat. Örülök ennek a munkának, nem érdekel, hogy reggeltől estig kell dolgozni. Időm nincsen, jó fogom még enni se. Nagyon sokat fogytam. Most ettem egyébként még.
1: Pedig már, ha most nézem az órát, este 6 óra van.
2: Még mindig jobb ez, mint hogy derecskén lennék a nyomorba, és lehet, hogy már belennék a börtönbe.
1: Mit gondolták korábban Istenről?
2: Azt gondoltam, hogy nincs, ez csak egy szóbeszéd. Én nem hittem. Azt mondtam, hát akkor, ha lenne Isten, akkor nem engedni meg, hogy ilyen életet éljek. Hogy megsegíten engemet, hogy ne a rossz utat járjam. Hányszor már akartam változni, nem sikerült. Nem hittem benne.
1: Ennek ellenére említetted, hogy a börtönbe a misékre elmentél.
2: Akkor én ezen nem gondolkoztam. Oda bent is volt nekem Bibliám, és minden nap nem így, de azért néha belolvastam. Gyenge voltam.
1: Egyáltalán mi közöttök van egymáshoz?
2: Igen. De valahol meg vágytam is, tehát hiányoltam én ezt.
1: És most hogy állsz az Istennel?
2: Most már jó. És beszélgetünk is. Minden reggel, akkor felkelek 4 órakor. Megköszönöm neki azt, hogy erőt ad. Ahhoz képest, hogy reggeltől estig dolgozok. Nem megyek benne tönkre, nem betegedek le. Este, mikor én bejövök, lezárom az istálót, nyugalom van már, lefekszek, és akkor elkezdek magam beszélni így hangosan. Rága jó Istenem, nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljutattál idáig. Nélküled ez nem sikerült volna. Nagyon örülök, hogy rátaláltam. Szívembe vagy. Nagyon remélem, hogy megtartasz ilyennek, amilyen vagyok. Szükségem van rád, mert te adó belém erőt, meg ilyeneket mondok. És akkor eléveszem a Bibliát, keresek benne egy imát, akkor hangosan elmondom. Tégyepelni szoktam. És már tudom, hogy van Isten. Ha nem lenne, akkor ez nem így lenne. Régebben ittam, garázdálkodtam. Én nagyon rossz utakat jártam be. Nagyon sok évig. Nagyon rossz ember voltam. Ez az ő mi volt, hogy én megváltoztam.
1: Most megtapasztalod, hogy Istennek is szüksége van te rád.
2: Igen, most már igen.
1: Fontos vagy számára. És egyengeti az utadat.
2: Nagyon is, igen.
1: Láttam, hogy milyen szeretettel keresztelt meg téged Székely János püspök. Ez nagy megtiszteltetés.
2: Danival elmentünk a Gát utcai misére, Pesten, ahol volt a keresztelőm. Minden hónap első vasárnapján van cigány mise, amit a Székely János püspök utalt. Dolá cigány nyelven elmondja az imát. akkor ismerkedtünk meg. Beszélgettem vele cigányul. Nekem szól esett mindig, hogy én nem tudok áldozni. Kezemet oda kell, hogy tegyem a ajkamhoz. A Rákóczi Dani keresztapám érdemelt, hogy legyek meg keresztelve.
1: Fehér ruhába öltöztél, tiszta lappal kezdhetsz egy új életet.
2: Én erre vágytam.
1: Ez az esemény nem csak keresztelő volt, hanem egyben az első áldozásod napja is.
2: Erőltem nagyon. Közel kerültem a lóhoz, és még jobban hiszek most már benne. Erősebb lettem. Sokkal, mert érzem, hogy mellettem van az Úr, ő egyengett az utamat, ő adja az erőt. Közel 30 lóval elpírok ebből 50 pár kilomban. Az emberek jönnek, mennek, nem bírják itt.
1: De mondtál, hogyan ajánlanád Istent, mint utat azoknak, akik hallani fognak téged?
2: Én magamból indulok ki. Gondolják át az életüket, mit jártak be, szeretnének-e, akarnak-e változni igazából. És ha igen, akkor legyen nagy akarat bennük. Nagyon nagy akarat elő kell ehhez. És elszántsák. Sose késő. 45 éves vagyok, nekem sem volt késő. Megtanáltam a helyemet. Igaz barátokra, igaz testvérekre tanáltam. Jó munkára tanáltam, amiből meg lehet élni. Azért már nagyon fontos. Az Úr meghallgat. Szabad akaratot kapott mindenki. Az Isten csak úgy tud segíteni, ha én is akarom. Én így tudtam megváltozni.
1: Mi lett értelme újból az életednek?
2: Így van. Nagyon bánom, hogy miért nem csináltam ezt már meghamarabb. Jobb lett volna.
1: Mi lenne, hogyha a múltadból utána nyúlna valaki, és azt mondaná, hogy gyere, mi többet kínálunk neked?
2: Volt már rá példa, nem is egy. Nemet mondtam. Én már befejeztem, megváltoztam. Én más utat járok.
1: És most ugyan gondolkodsz felőlük?
2: Ők már nem fognak megváltozni. Ők nem is akarják. Már ilyenek fognak maradni örökre.
1: Sajnálod őket?
2: Igen. Mindenkit imádkozok.
1: Mit gondolsz a jövőről?
2: A jövőről én nem gondolkozok. Én minden nap hálát adok az Istennek, hogy fel tudok kelni egészségesen. Én már rég rábíztam magam. Én már az övé vagyok. Azt sem amit akar.
1: Hogyan zárnád le a múltadat? Hogyan kérnéd Istent az elkövetkezendő éveidre?
2: Drága Uram, köszönöm neked, hogy idáig elbírtam jutni. Segítséged nélkül ez nem sikerült volna. Én nagyon köszönöm neked, hogy türelmes voltál velem hosszú éveken át. Azt kérem tőled, hogy a jövőbe is megmaradjak ilyennek. Én próbálok erős maradni, mint ahogy eddig. Ilyennek volt ételme. És neked köszönhetek mindent. Meg ugye a góziós testvéreknek. Te láttál mindent, hogy éltem. Milyen helyzetekben voltam. Hozzászólaltam segítségére. Köszönöm, hogy te közbe léptél. Akkor történtek a csodák. Mi atyánk, ha mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
1: És ne védj minket.
2: És értésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Kedves hallgatók, Milák Zoltán tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Köszönöm, hogy velem tartanak ma is. Ma életünk egyik kulcsterületével, a munkavilágával foglalkozunk. Az ember a munkavilágában, ez jelenti a munkaerő, a foglalkoztatás, a munkanélküliség összefüggéseit. A korábbi adásokban az ember boldogságvágyából, az Istentől kapott emberi méltóságon alapuló keresztény értékrend gazdasági vonatkozásról is beszéltünk. Megbeszéltük a tett fontosságát, ugye a természet, erkölcs, tehetség, tudás összekapcsolását. Nos, ezt folytatva, ugye a munka világát erre kellene alapozni és építeni. Korábban sokat beszéltünk a humántőke, vagyis az emberi erőforrás alakulásáról, potenciáljáról, értékeiről, amelynek nagy mértékben a munka világában kell hasznosulnia. Beszéltünk arról, hogy a demográfia alakulása, a családi és iskolai neveltetés, képzés, oktatás meghatározza a jelen és a jövő munkaerő potenciáliát. Azt az emberi erőforrást, ugye, amelynek a munkában kell hasznosulnia. Tudjuk jól, hogy a hasznosság jóval több és átfogóbb, mint a rentabilitás, azaz a bér, profit, amortizáció, adók, ezeket mind ki kell termelni, de magában foglalja azt a termelésben és szolgáltatásban elért kiteljesedést, önmegvalósítást, a cselekvésnek mások javára való hasznát, amely elengedhetetlen az egészséges gazdaságban. A családban végzett munka és a karitatív tevékenységek pedig már a szeretett gazdaság kategóriájába tartoznak. Ezt a fogalmat Potos Katalin gyakran használta, kifejtette és általa hitelesen megélt, gyakorolt fogalomról van szó. A munkaerő emberi erőforrás. Tulajdonképpen így az értékteremtő, társadalmat alkotó, saját felelős értékrendet képviselő, egymással együttműködő emberek összességéről van szó. Istenem, milyen szép lenne, ha ez a keresztény értékek szellemében Magyarországon is, másutt is és világszerte megfelelően megvalósulna. Na most, ugye az embereknek megfelelő tudással és képességekkel kell rendelkezniük, és itt a munkavilága abban játszik szerepet, hogy ez megfelelően hasznosuljon is. Hasznosuljon az egyén, a család, a társadalom javára, biztosítania kell a mindennapi megélhetést, a mindennapi kenyeret, de ezen túl a kibontakozás eszköze is, mások szolgálatának eszköze is. Istenem, de fontos szónak kell ezt tartanunk a mai világban, hogy szeretettel szépen szolgáljunk. Nem feledkezhetünk meg a munkaerő állomány minőségénél arról, hogy évszázadok alatt felhalmozódott tudás, a kultúra és a civilizáció vívmányai, a know-how, a találmányok, az innovációs képesség és annak hasznosítása mind-mind több generáció egymásra épülését igényli. Vagyis a mai társadalom munkaereje, a mai társadalom foglalkoztatása a korábbi nevelésen, a korábbi generációk értékteremtésén, géneket javító munkáján, értékein is alapul. Sőt, azt gondolom, igen nagy jelentősége van, ha belegondolunk a fejlett kis országokra, vagy éppen az elmaradott országokra, az ellenkező póluson. Azt is ki kell emelnem, hogy a társadalom humán tőkéje nem az egyéni tudás tartalmak összegzése csak, hanem azok megsokszorozódása. Ezért tehát nagyon fontos a munkaerő struktúrában az egymásra épülés, az egész gazdaságban a mikro- és makrogazdaság harmóniája, amennyire lehetséges, teljesen soha nem lehetséges, de mindig lehet jobb, tehát ebbe az irányba is kell haladnunk, hogy az intézmények jól kezeljék a munkahelyteremtést, ösztönözzék azt információ révén, munkaerőközpontoknak a segítő tevékenysége révén, és így tovább. Na most a humántőke, pontosabban, hát ugye a munkaerő, a beruházásokhoz is kapcsolódik, hiszen a szervezés, a technikával való kapcsolat, a racionalizálásnál ugye az egyszerű és elavult munkának, az élő munkának a kiváltása, gépesítés, automatizálás révén. Na most a beruházások ebben mind nagy szerepet játszanak, tehát valójában az emberi erőforrás, a technológia, a szervezés, a gazdasági rendszerek egymásra épülése, a vállalatok kooperációja, olyan könnyű kimondani, de ugye milyen súlyos fogalmakról van szó, és milyen súlyos tényezőkről. Na most az egyszerű munkát igénylő munkahelyeken, ma is, a jövőben pedig még inkább az automatizációé lesz a főszerep, ezek a munkahelyek leépülnek, és a betonított munkára és rutinra épülő egyszerű munkahelyek egyre inkább háttérbe szorulnak. Polarizálódás a megfizetés terén a legképzettebb és a legnehezebb, kevesek által vállalt munkák között látható. Tehát egyrészt a fejlődés előtérbe helyezi a kereslet növelését a magasan képzett munkaerő iránt, ráadásul annak kereslete gyorsabban nő, mint annak kielégítési üteme. Ez korunkban vált először nyilvánvaló és tartós tendenciává. Igen ám, de a mai munkaerő állapotát az oktatás állapota, a szakképzés, a közép- és felsőoktatás rendszere határozza meg, tehát az abból kikerülő állomány. Az EU legtöbb országában a bruttó hazai termelés 5-6%-át fordítják oktatásra. A legutóbbi években részben a koronavírus járvány, részben a háború okozta hatások miatt ez a pénzügyekben csökkent is. Magyarországon sajnos nem éri el tartósan még az 5%-ot sem, sőt, egyes években a 4% körüli tartományban mozgott és mozog. A versenyképes és magas termelékenységű piacgazdaság elképzelhetetlen magasan képzett munkaerő nélkül. De szembe kell nézni, hogy miért van az oktatásképzésben annyi probléma. Az oktatásképzés az átlagnál nagyobb mértékben drágul, ez az egyik dimenzió. A másik, hogy a tudás gyorsabban nő, a tudomány eredményei gyorsabban nőnek, mint sem azt a gyakorlat át tudná venni. Tehát korábban egy gap volt, egy szakadék volt a tudományból kikerülő eredmények és azok alkalmazása között, elsősorban tőkehiány miatt. Ma nem a tőkehiány, elsősorban nem a tőkehiány, hanem a szervezési készség, a társadalom adaptációja, befogadó képessége szab ennek határt. Tehát a humántőke és a kvalitásos munkaerő iránti igény gyarapszik, növekszik, de ugyanakkor gyorsabban nőnek a vele szembeni elvárások. Ezért tehát az egészségügyi oktatás, munkahelyszervezés, beruházások egész láncolatát kell összhangba hozni és fejleszteni. Következtetésként ebben a témában is levonható, hogy az egyéni és a közjó összekapcsolása elengedhetetlen, valamint, hogy nincs egyenlő alkuerő. És éppen a fejlődés biztosító szektorok és azoknak a legmagasabb szegmensei nem bízhatók önmagában a piacra, mert kielégítetlenek maradnának a társadalmi igények. Tehát egyrészt az oktatásban a ráfordítások növelésére van szükség, másrészt az a munkaerőpiacon azoknak a hasznosítására, hasznosulására. És a társadalomnak mindezt úgy kell finanszíroznia, hogy közben a közszolgáltatások, közjavak iránti igények gyorsabban nőnek, mint az állam költségvetési bevételei. Nos, hát ezért van szükség egyidejű fejlődésre és stabilitásra. Kérném szépen, tekintsük át a magyar munkaerőpiac helyzetét a legújabb adatok tükrében a Központi Statisztikai Hivatal 2023-as elérhető adatai, amelyek 2022-re vonatkoznak. A foglalkoztatási ráta a 15-64 éves népességben örvendetesen megnőtt, 2010 óta majdnem folyamatosan, és 2019 és 2022 között tovább növekedett. Jelenleg több mint 74%, amellyel a közép-európai tendenciákba jól beilleszkedünk, bizonyos területeken megelőzzük azokat. A munkanélküliségi ráta örvendetesen csökkent, ez az egyik legfontosabb eredmény, hogy ma minden probléma és válság ellenére Magyarországon mintegy 1 millióval dolgoznak ténylegesen többen, mint 2010-ben. Ezt jelentős eredménynek kell tartanunk, és ennek megfelelően, hogy a munkanélküliségi ráta a 2022-es évben Nyugat-Európa közül Németországban, Közép-Európában, Csehországban és Magyarországon volt a legkedvezőbb. Hadd említsem meg érdekességként, hogy a munkanélküliségi rátánál 2022 átlagában 3,6% szerepel, de úgy, hogy ez az EU új metodikájának felel meg, amely a 15-74 éves korosztályra, népességre mutatta ki. Hát ugye a klasszikus munkaerő statisztikák a 15-64 éves népességre szólnak, véleményem szerint helyesen, de ez is érdekes dolog, hogy a tovább dolgozók, illetve nyugdíj mellett munkavállalók mellett számítva mennyi a munkanélküliség. És örvendetes, hogy viszonylag alacsony, és nálunk a munkahelyteremtés is nagyon jól sikerült. Annak a minőségét feltétlenül javítani kell viszont, úgyhogy majd erről is szeretnék néhány szót szólni. Az álláskeresők száma 2022 átlagában 230 ezer fő volt, és ez idén még mintegy 30 ezer fővel csökkent, ugyanakkor körülbelül 78 ezer üres álláshely van jelenleg. Hát ez igen jelentős eredménynek számít, de valamit azért jelöl. Hát miért van azért 10 ezer számra, hát korábban ugye 100 ezer számra betöltetlen állás? A helyzet nagyban javult, de arról szó, hogy a munkahely kínálata és kereslete, a munkaerő minősége és a vele szembeni elvárások gyorsabban nőttek és más struktúrában nőttek, mint a munkahely kínálata és mint a rendelkezésre álló munkaerő minősége. Hol dolgoznak az emberek? Kérném szépen, a mezőgazdaságban, erdőgazdaságban és kapcsolódó tevékenységekben több mint 200 ezer fő dolgozik jelenleg, a feldolgozóiparban mintegy 1 millió fő, a gyógyszergyártásban 32 ezer fő, a számítógépgyártásban, elektronikában, optikában, tehát egy nagyon fejlett szegmensben 85 ezer fő, és a járműgyártásban pedig 150 ezer főnél több. Kérném szépen, ha a foglalkoztatást a munka világában a tendenciákat nézzük, akkor arról van szó, hogy egyrészt a sebezhetőséget kellene csökkenteni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a foglalkoztatás a következő években több mindenen múlik. Mégpedig, hogy a hozzánk települt multik milyen struktúrában, milyen minőségben, milyen kvalitásos munkahelyeket teremtenek, vagy éppen mennyire alapoznak az összeszerelésre, amely ugye az összekapcsolódás és az összefonódás mellett a kiszolgáltatottságot is növeli. Hát a járműgyártás a következő másfél évtizedben rendkívüli átalakuláson fog keresztül menni. Látjuk ennek nem a jeleit, hanem már a kellős közepén vagyunk. Úgyhogy erre mindenképp oda kell figyelni, és óvatosnak kell lenni. Ugyanakkor a fejlesztésre nagy szükség van. A második, hogy a termelési láncolatokba minél magasabb szinten kapcsolódjunk bele. Tehát ha egy terméket minél nagyobb mértékben Magyarországon gyártunk teljesen, annál kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a világpiac ingadozásának, a világgazdasági válság problémáknak, akár a beszállítás, akár a piacok terén. Tehát én ebből a szempontból is felértékelődőnek látom, és nagyon fontosnak látom a helyi termelés és a helyi piacok összekapcsolását és az arra való építést. És ugyanezt az oktatásban, a munkaerő képzésében és továbbképzésében, tehát hogy az ágazatoknak azokra a szegmenseire építsünk, ahol a magasan képzett munkaerő jól hasznosul. Kérem szépen, a következőben arról szeretnék nagyon röviden összefoglalóan szólni, hogy hogyan alakul a foglalkoztatás iskolai végzettség szerint. Most abszolút számokat szeretnék ismét mondani, mert azok nagyon szemléletesek, hogy hogyan oszlik meg a 4,7 millió dolgozó embernek az aránya a különböző végzettségi fokok szerint. Ebből a 4,7 millió emberből kevesebb, mint 20 ezer a 8 általános iskolát el nem végzetteknek a száma. Hát itt van a legnagyobb probléma a másik oldalon, mert hogy a foglalkoztatásban sem szereplő, és a munkanélküliségi statisztikában sem szereplő személyek, azért, mert soha nem is jelentek meg a munkaerőpiacon, ez Magyarországon egy 5-600 ezeres nagyságrendet jelent. Tehát feltétlenül a leszakadt rétegek felemelésével a jövő generációnak a oktatáson keresztül a munkaerőpiacra való bekapcsolódásával sokat kell tennünk, de sokat lehet elérnünk. Ez aggasztó probléma Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is. A 8 osztályt végzetteknek a száma kerekítve 440 ezer, már tudnilik a foglalkoztatottak között. Itt is látjuk, hogy a 8 általános végzettség ma már szakmai végzettség nélkül nem elegendő, és problémát okoz, és csak a legegyszerűbb munkáknak, a legsebezhetőbb és leginkább leépíthető munkáknak a kategóriát jelenti. Tehát ez, ha 440 ezer, akkor érezzük, milyen nagy probléma. Na most a munkaerő gerince a középfokú végzettsége rendelkező és szakmai végzettségűeknek a száma. Az érettségi nélkül és az érettségivel és szakmai végzettséggel is rendelkezők további 1 millió főt. Tehát gyakorlatilag 2,5 millió ember, aki a mai foglalkoztatásnak a gerince a középfokú végzettség alapján. Ez nemzetközi összehasonlításban az átlagnál jobbnak mondható, a déli országokhoz viszonyítva, a legfejlettebb országokhoz viszonyítva, a felsőfokú oktatásban és főiskolákon és egyetemen végzettek száma, a BA és MA, tehát master végzettségekkel együtt, ez mintegy 1,5 millió, másfél milliót jelent, tehát a munkaerőállománynak ez a jövőben is egy fontos és értéktermelő szegmense, amely a saját bérénél mindig nagyobb értéket termel. A minőség társadalma, tehát látjuk, hogy egyre inkább követelményeket támaszt a foglalkoztatással szemben. Korábban a klasszikus kapitalizmusban, sőt még a 21. század elején is az olcsó munkaerő és a profit maximalizálás fogalma kapcsolódott össze. Ma viszont nálunk is, és egész Európában, a fejlett országokban mindenütt, ma nem olcsó, hanem képzett, magas hozzáadott értéket létrehozó munkaerőre van szükség. Úgy foglalnám össze, hogy a kiváló munkaerő nem lehet elég drága, akkor is keresik, a gyenge munkaerő viszont nem lehet olyan olcsó, hogy megérje foglalkoztatni. Már a jelenben, és még inkább távlatban. Ennek megfelelően a munka világában a befektetések és a reáltőke, tehát a gépberuházások nem oda mennek, ahol olcsó a munkaerő, hanem ahol magas az értékteremtés, megbízható a vállalati működés, jó az infrastruktúra, a szabályozási környezet és a jogbiztonság. Tehát látjuk, hogy további fontos elemekről van szó. Minden esetre minden nemzetközi elemzés, itt sok-sok adat volt és van előttem, hogy minőségi munkaerőben hiány van és lesz. Örvendetes viszont, hogy az értékalapú, jól szervezett társadalmak, jól szabályozott társadalmak és az értékeket a munkavilágában is érvényesítő társadalmak állnak az élen, a foglalkoztatásban is, és az egyfőre jutó jövedelmekben is. Európában a legmagasabb a foglalkoztatás Izlandon, Norvégiában, Svájcban, Svédországban, Dániában és Hollandiában. A diplomásoknak több mint 90%-a dolgozik, és életében nem válik munkanélkülivé. A középfúkóak 80-85%-os arányjal szerepelnek, és az alacsony képzettségűeknek is ezekben az országokban 65-80% közötti arányát tudják bevonni a termelésbe és szolgáltatásokba, hát elsősorban a nagy munkaigényű, fizikai munkaigényű, átrakodást igénylő és a kereskedelmi szolgáltatása

korábban, ugye az árufeltöltéstől az árurakodásig. A munkanélküliség nem a túltermelési és a pénzügyi válság következménye, hanem az alacsonyan képzett munkaerővel szembeni kereslet visszaeséséből adódik. Olcsóbb a tengeren túlról importálni, mint otthon termelni. Európa nagy hátránya, hogy kimegy a tőke, kimegy a technológia, és kiviszik a munkahelyeket. Ez a hármas hatás mutatkozik meg a jelenlegi Európa gazdasági, termelési, foglalkoztatási válságában. Kétféle munkanélküliséget különböztessük azért meg, ugye a rövid távú, ez egy pozitív hatás is lehet, amely átrendeződéssel jár, az újonnan belépők száma, vagy éppen a jobb munkahelyet találóknak a miatti átrendeződés a munkaerőpiacon. A hosszú távú munkanélküliség viszont nagyon káros, az egy éven túli legdrámaibb hatásokkal jár, két dimenzióban is, hogy el kell tartani őket, és a másik, hogy a közerkölcsök romlása és a még meglévő képességek leromlása is. Sokat dolgozzunk, és sokan fizessünk adót. Na most az államnak minden munkanélküli évente nettó körülbelül 2 millió forintba kerül, a közvetett hatások révén ennél még sokkal többe. Ezért tehát oda kell figyelnünk, hogy a munkavilágába minél több ember bevonjuk, ez Magyarországon nagyon helyesen meg is történt és történik. Az említett probléma az 5-600 ezeres hadra nem fogható népességnél viszont a jövendő munkaerőpiacát kell megcéloznunk az oktatás révén, és hogy bevonjuk a leszakadó családokat is a munkavilágába. Németh László beszélt és írt ugye a Kert Magyarországról. Hát Magyarországon igen jelentős mértékben a Kert Magyarország felé kellene haladnunk. Gondoljuk meg, hogy egy hektár primőrgyümölcs, zöldség mekkora értéket jelent, ugyanakkor egy hektáron igen kevés gabona terem és nem rentábilis. Tehát az értékteremtő, magas hozzáadott értékű termelés és foglalkoztatás itt is szerepet játszik, és remélhetőleg a minőségi élelmiszerek és a magasfokú saját feldolgozás a mezőgazdaság és élelmiszeripar szervesebb egymásba épüléséhez vezet. Még valamit ugye a gabonatermelésről azért nagyon fontosnak tartom, és egyben ugye megindított mindnyájunkat, hogy 15 millió búzaszemet gyűjtsenek, és gyűjtöttek a nemzet kenyeréért. És kérném szépen, ez nem csak összekovácsoló erő, a jövendőt formáló erő, hanem a gabonatermelés arányában csökken ugyan, de fontosságában, jelentőségében és összetartó erejét tekintve pozitív hatásaiban nem. Arra mindesetre rá kell mutatni, hogy adott kicsi termőterületen minél magasabb értékű termékeket termeljünk, ugyanakkor tartsuk meg az ország saját gabonellátó szerepét. Külföldre nem nagyon érdemes búzát, kukoricát, gabonát vinni, hát ez már régi dolog, hogy a történelemben már a 19. század végén a gabona Amerikából, Kanadából hajón behajózva Rotterdamba, és ugyanígy az argentin hús olcsóbb lett, mint a Közép-Európából vasúton odaszállított. Ez még inkább felerősödött a 20. században és a 21. Kérném szépen még néhány fontos gondolat a munkaerőpiac kapcsán. Az egyik, hogy számos országban megnőtt Nyugat-Európában az atipikus munkaidőben foglalkoztatottak aránya, hát így nevezzük azt, ugye, hogyha valaki részidőben dolgozik, és részidős munkahelyet tölt be. Na most kérném szépen, ez már a 2020-as évek küszöbén az EU átlagában 37% volt, Magyarországon viszont csak 22%. Ez elsősorban a fiatal édesanyáknak, nagycsaládos édesanyáknak a részidős foglalkoztatásának a kiterjesztését jelenti, és valószínűleg Magyarországon erre is növekvő igény lesz a jövőben, hogy a család és a munka, a jövedelemkereset, az aktivitás
és ugyanakkor a gyermekekkel töltött szabadidő minél jobb arányát érjük el. A hétvégeken dolgozók aránya az EU-ban 26%, Magyarországon örvendetesen 9%, 10% alatt van, tehát az nagyon helyes, hogy a hétvégét értékrendi alapon is, családcentrikusan is nem munkával töltsék az emberek, hanem otthon, pihenéssel, regenerálódással, családjai körében. A szociális helyzet javítása egyrészt megköveteli a relatív szegénység csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a közepes statisztikai kifejezéssel medián jövedelmek 60%-ánál, aki kevesebbet keres, azt nevezzük relatív szegénységnek. Ugyanígy az alacsony munkaintenzitást is javítani kellene. Alacsony munkaintenzitásnak azt nevezzük, hogyha azonos háztartásban élők a megelőző évben kevesebb, mint 1/5 részben végeztek fizetett munkát, azaz álltak alkalmazásban. Tehát a munkaidejük 80%-ában nem tudtak dolgozni. A jövedelemeloszlás egyenlőtlensége nő, Európa fejlett országaiban is, Magyarországon is, Amerikában pedig leginkább. Itt csak annyira szeretnék most rámutatni, hogy a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségének a növekedésével az a legnagyobb probléma, ha nem a teljesítmény arányában nő, hanem a piaci pozíciók, a monopól helyzet, a spekulációs jövedelmek és egyéb nem teljesítményhez kapcsolt kategóriák szerint. Úgyhogy a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségében a társadalom működési problémái is megjelennek. De ugyanakkor ez súlyosan kihat a munkaerőpiacra is. Mi következik tehát ebből? Hogy a korábban megbeszélt tudásalapú társadalom egyben teljesítményen alapuló felemelkedés és munka társadalma is legyen. Két fő irányba kell mennünk, legjobb tudósaink, sportolóink, művészeink és a menedzserek nemzetközi érvényesülése terén, tehát akik világdimenzióban szerepelnek, és eredményeik persze visszaáramlanak hazánkba is, és a másik a leszakadt rétegek tehetséges fiataljainak felemelésén, hiszen az alsó harmadból, a leszakadt rétegeknek is a legalsó harmadából a tehetségek alig kerülnek feltárásra, és a nagymérvű leszakadásból alig van felemelkedés. E téren is a különböző képzési programok, amelyek beindultak, és összekapcsolják a teljesítményt a munkaszervezéssel és a segítséggel, tehát a karitatív elem is megjelenik, ez nagyon fontos. A kiművelt emberfők sokaságától függ a nemzet igazi hatalma. Ismét ugye Széchenyihez fordulok, őt idézem. Valóban így van. És a munkaerőpiac is a neveléstől, a tudástól, a képességektől, a szorgalomtól, a vállalkozás képességtől is, de elsősorban a kultúrától függ. És amely ország és nemzet saját kultúráját megbecsüli, az egyben a felemelkedés útjára is lép. Milyen gyorsan tudunk előre haladni? Kérném szépen, hát mennyi idő van, ameddig célba érünk, fő céljainkat tekintve, amelyek persze mindig változnak, fejlődnek. Erről az aténi vándor esete jut eszembe. A görög vándor megy az úton, és az útelágazásnál találkozik Arisztotelésszel. Hozzászól, kedves mester, mennyi idő alatt jutok Aténba? Arisztotelész válasza, menj. Másodszor, harmadszor is megismétlődik ugyanez, hát a vándor csóválja a fejét, neki indul elszomorodva, nem fog választ kapni. És 50 méter után Arisztotelész utána szól, kedves fiam, körülbelül 3 óra múlva. De mester, hát én ezt 3-szor megkérdeztem. Ja fiam, ahhoz, hogy választ tudjak adni arra, hogy mennyi idő alatt érsz célhoz, ahhoz látnom kellett, hogy milyen gyorsan mész. Hát ezzel a kis történettel szeretném most befejezni, és azt kívánni, hogy a Jóisten áldja mindnyájuk életét és mindennapi munkáját. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink, Fráter Péter G. Coy homiliáját hallhatják, amely Pécsen hangzott el.
1: Nemrég egy barátommal beszélgettem az utazásról. Néhány perccel később hirtelen a telefonomon megjelenő összes hirdetés az utazásról szólt. Hol tudok repülőjegyet venni, és milyen helyeket érdemes meglátogatni? Veled is ugyanez történt. A telefonjaink folyamatosan lehallgatnak. Valahányszor az internetet használjuk, a webböngésző nyomon követi, hogy milyen oldalakat látogatunk meg, és ezeket az információkat eladja az adatügynökségeknek, hogy személyre szabott hirdetéseket készítsenek. Cliff Hamby, aki egész pályafutását az adattudományban töltötte, egyszer azt mondta, az adat az új olaj. Az információs korban élünk. A vállalatok, sőt még a kormányzati szervek is folyamatosan információkat gyűjtenek tőlünk, mert az általuk gyűjtött adatok segítenek javítani az értékesítés és termelékenységet. Tudatosan vagy tudattalanul információkat is gyűjtünk emberekről. Minden alkalommal, amikor beszélgetünk valakivel, az agyunk összegyűjti és rendszerezi ezeket az információkat. A kérdés, a fontos kérdés az, hogy mit kezdünk az információkkal. Amikor elsőéves egyetemista voltam, egy barátnő megkérdezte, hogy elmehetek-e vele egy eladásra, egy helyre, amely azt ígérte, hogy segít a fogyásban. Ezt a céget a tévében reklámozták, beszámolókkal és hírességek ajánlásaival. Amikor odaértünk, találkoztunk egy nagyon barátságos értékesítővel, aki időt szakított arra, hogy elmagyarázza a megközelítésük mögött rejlő tudományos hátteret. Aztán jött az értékesítési prezentáció. Vegyél ilyen csomagolt ételeket, és garantáltan fogyni fogsz. De mivel diák volt, egyszerűen nem engedhette meg magának ezeket a csomagolt ételeket. Úgyhogy udvariasan megköszönte az idejét, és felálltunk, hogy távozzunk. Ekkor az értékesítő megváltoztatta a hangnemét, és agresszívan megtámadta őt szóban. Kövér akarsz maradni? Azt hittem, fogyni akarsz. Amint ezt kimondta, a lány sírni kezdett. Fogalmam sincs, hogy a túlsúlyosak megszényítése az értékesítési taktikájuk része, de nagyon ideges voltam, és közbe kellett lépnem. Így hát tettem egy lépést felé, és közé, és a barátom közé álltam, és akkor rákiáltottam. Hé, nézd rám! Te pedig tűnj el! Azonnal bocsánatot kért, átnyújtotta a brosúrát, és azt mondta, hogy bármikor visszajöhetünk, amikor készen állunk a további megbeszélésre. Az életben az ember kétféle emberrel találkozik. Vannak, akik őszintén törődnek velünk, és a rólunk szerzett tudásokat arra használják fel, hogy bátorítást és segítséget nyújtsanak nekünk, amire szükségünk van éppen a megfelelő időben. És akkor lesznek olyanok, akik a tudást ellenünk a saját hasznukra fogják felhasználni. A tudós úgy vélik, hogy Bartolomeo és Nathanael egy és ugyanazon személy. Amikor tehát Nathanael először találkozott Jézussal, Jézus a következő szavakkal dicsérte őt. Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Jézus nem a szkepticizmus helyett kritizálta, hanem az őszintességért és az őszintességéért dicsérte. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak olyan pillanatai, amikor bizonytalannak érezzük magunkat, és aggódunk amiatt, hogy mások mit gondolhatnak rólunk. Kritizálni vagy ítélkezni fognak felettem? Az agyunk úgy van programozva, hogy nagyobb súlyt tulajdonítson a negatív információknak, mint a pozitívaknak. Ez a különbség, tulajdonság, hogy képesek vagyunk gyorsan felmérni és reagálni a fenyegetésekre, biztosítja az emberek túlélését. Sajnos ez a negatív elfogultság a hajlamunk arra, hogy a negatívunkra koncentráljunk a kritikák és hibák felnagyításával, gyakran ellenünk dolgozik. Habár 9-en fejezték ki hálájukat, csak arra az egy panaszra vagyunk, vagy kritikára fogunk emlékezni, amit hallottunk. Bár könnyű a negatívumokra koncentrálni, ez nem segít abban, hogy meglássuk az objektív valóságot. Az sem fog segíteni a problémáink megoldásában. Amikor kritizálnak minket, az idegrendszerünk egyfajta küzd vagy menekülj reakciót vált ki. Vagy megsebzettnek érezzük magunkat, és teljesen bezárkózunk, vagy védekező válunk, és ugyanolyan bántó szavakkal vágunk vissza, személyes támadásokkal, akár fokozhatjuk is a tétet. Jézus nem kritizálta Nátanaelt a szkepticizmusa miatt. Jézus azonban kedvességével segített Nátanaelnek a szkepticizmusát és a kétségeit hitté alakítani. Jézus segített Nátanaelnek, rendíthetetlen hitű emberré hűséges tanítványává és mártírrá válni. Sok évvel ezelőtt hallottam egy történetet, ami nagyon megrázott. Szóval sosem felejtettem el. Szóval ezt szeretném megosztani veletek. Volt egyszer egy lány, aki átlagos volt. Nem a szépségéről, vagy bármilyen különleges tehetségéről volt ismert. Akkoriban az volt a hagyomány, hogyha egy férfi meg akart kérni egy lányt házasságra, meg kellett keresni az apját, és a házasság ajánlatot kellett tenni a mennyasszony családjának jószága való megtisztelésével, általában 2 tehénnel. Vagy 4-el, ha a mennyasszony kivételesen szép volt. Egyszer egy járókelő víz nélkül utazott. Amikor a lány látta, hogy szomjas, együttérzést töltött el, és vizet kínált neki. Mire befejezte az ivást, a lány már eltűnt a szem elől. Amikor hazatért, egyszerűen nem tudta elfelejteni őt. A mosolya és a kedves viselkedése beleszeretett. Eltelt néhány hónap, és elhatározta, hogy megtalálja. Így hát magával hozott egy szolgákból és tehenekből álló karaván. A hír gyorsan elterjedt. Egy jóképű fiatalember feleségül keresett egy lányt. A fiatal lányok mind legszebb ruhájukban sereglettek ki a falu főterére, abban a reményben, hogy kiválasztják őket. De egyik sem érdekelte. Nézelődött, de a nő nem volt a tömegben. Csalódottnak és szomorúnak érezte magát. Aztán azt gondolta magában, lehet, hogy a kútnál van vizet meríteni. Oda szaladt ugyanahoz a kúthoz, ahol először találkozott vele, és lám, ott volt a lány, egy vödör vizet cipelt a feje fölött. Így folytatta. Én vagyok az idegen, akinek a múltban segítettél. Kérlek, el tudnál vinni az apádhoz? Igen, természetesen, mondta a lány, és most először vette észre jó képűségét. Amikor a fiatalember meglátta az apját, megkérte a lánya kezét. Házassági ajánlatot tett. Uram, beleszerettem a lányába. Uram, szeretném a beleegyezését kérni, hogy feleségül vegyem. Szeretnék felenni neked 10 tehenet. Az apa nagyon boldog volt, hogy ezt a fiatalember megkérte a lánya kezét. És különösen örült, hogy ilyen különös ajánlatot tett. 10 tehenet. A hír gyorsan elterjedt. És a falusiak másképp kezdtek bánni a lányjal. Becsülettel és tisztelettel bántak vele. Valahányszor az emberek meglátták egymás között, suttogtak. Tudod, hogy ez a lány nagyon különleges? Ő egy 10 tehenes lány. Ez arra készítette, hogy úgy viselkedjen, mint egy 10 tehenes lány. Méltósággal és tisztelettel. A tiszteletteljes és megbecsült bánásmód teljesen átalakította őt. Isten pontosan ugyanezt teszi velünk is. Nem vagy átlagos. szeretve vagy, soha többé nem kell aggódnod, amiatt, hogy Isten mit gondol vagy érez irántad. Néha elfelejtjük, mennyire különlegesek vagyunk Isten szemében. Ismer téged, megért téged. Szalezi Szent Ferenc egyszer azt mondta, ha maszkot viselsz, az emberek a maszkodba fognak beleszeretni, nem beléd. Nem kell bizonytalannak érezni magunkat Jézus közelében. Míg jobban ismer minket, mint mi magunkat. Isten büszke a teljesítményeidre. Isten soha nem fog kritizálni a gyengeségeidért, hanem segít abban, hogy az az emberi vágy, akinek lenned kell, mindazokért, akik szerepelnek.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 30. Az elmélkedő élet. Az elmélkedő élet mindig is nagy becsben állt az egyházban. És ezt a becsét meg is fogja tartani. Ezeket az életeket az imádságnak és a csendnek, a vallásos elragadtatásnak és a bűnbánatnak szentelik a kolostorok lakói. Ez az élet Krisztussal együtt rejtve marad Istenben. Ez a megszentelt élet a keresztségben kapott ajándékon alapul és annak kiterjesztése. Ezzel a szentséggel Isten kiválasztott minket Krisztusban a világ létrejötte előtt, hogy szentek és mocsoktalanok legyünk előtte irgalmasságunkban. Általa megmentett minket a bűntől, és egyesített minket Krisztussal és az ő egyházával, hogy új életet élhessünk. Ez az új élet megteremtette gyümölcsét, Jézus Krisztus elszánt követőit, akik vállalják a szüzességet. Engedelmesség és szegénység parancsát is vállalják, melyen az elmélkedő élet alapszik. Ez a ti életetek középpontja, létezésetek oka, minden jóságnak jósága, és az én Jézusom, ahogy Szent Teréz mondotta. A kolostori élet tapasztalata azonban addig sarkal erre a kizárólagos példakövetésre, míg nem a szerzetesi életet már magával Krisztussal azonosíthatjuk. Krisztus a mi életünk, mondta Szent Teréz, magáévá téve ezzel Szent Pál buzdítását. A szerzetességnek ez a Krisztussal való azonosítása a kontemplatív rendek életének középpontja és megkülönböztető jele. A teljes csendben, az alázatos és engedelmes élet keretében a jegyesre való várakozás tiszta és igaz barátsággá válik. Barátként bánjatok vele, pedig ő az Úr. Az egyház jól ismeri ezt a csendes és elzárt életet, és tudja, hogy ez az élet a kolostor látszólagos magányosságában a megújulás kovásza és Krisztus szellemének jelenléte a világban.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádás kezdődik a nagyváradi Szent

nagy családjának azon hallgatóiért, támogatóiért, akik szívügyüknek tartják a délvidéki és felvidéki Mária Rádió megsegítését. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzanak.

Lásd, Urunk Jézus, hozzád jövünk, akik követtünk, de el is árultunk néha téged, akik annyiszor hűtlen híveid voltunk. Hozzád jövünk, hogy elismerjük a bűneink és kényszenvedésed közötti titokzatos kapcsolatot, a mi művünket és a te művedet. Hozzád jövünk, mert tudjuk, hogy te megbocsáthatsz, és meg is akarsz bocsátani, mert már engesztelést nyújtottál értünk, s te lettél a mi megváltásunk. Te vagy a mi reménységünk. Urunk Jézus, megváltunk, élesz fel bennünk a vágyot és a bizalmat megbocsátásod után. Erősítsd meg megtérésünk jó feltételét, szilárdítsd meg minket a hűségben. Add meg nekünk irgalmasságot, bizonságát, és éreztes meg ennek édességét. Urunk Jézus, megváltunk és mesterünk, adj erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak, hogy aztán mi is bocsánatot nyerjünk tőled. Urunk Jézus, megváltunk és pásztorunk, önts belénk a képességet, hogy úgy szeressünk, amint azt te akarod, a te példádot követve, és a te kegyelmeddel szeressünk téged, és minden testvérünket. Amen.